0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádiók.
2: A tíz zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkányban vagyok, és titeket hallgatlak. Mert a Best FM.

0: Emlékszel? Mi a limonádét még magunknak kevertük, és a kirándulásokon a teát citrálos flakonból ittuk. Emlékszel? Mi még iskola bélyeget gyűjtöttünk, és megtanultunk takarékoskodni, mert akkor még a pénzünknek is volt értéke. Emlékszel a 60-as mobiltelefonokra? Akkora volt, mint egy bőr, és csipogott, mint egy kanári. Emlékszel, amikor bicajozni mentünk, nekünk még nem volt könyökvédőnk és sisakunk, de még rendes biciklink sem. Emlékszel, mi még kis táborban nyaraltunk, és úttörő nyakkendőnk is volt.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva a 103,9 MHz-en.

sucker DJ. So listen, what I

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól értem magam.
3: Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: kettesben a legkellemesebb.
1: Nagyon szeretem önöket, ez természetes.
2: Nagyon szeretjük.
1: Nagyon jó számok vannak, az információk mindig napra készek, frissek.
0: Mert a Best FM mindig ott van veled. Mindig ott van veled.

0: 99 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 évesek

0: legyen. Mindenből a legjobbat. A legjobbat. Hey, what's wrong with you?
1: You're looking kind of down for me. Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Best FM ma is társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen a kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó, örülök, hogy itt vagytok nekünk.
0: Mert ez a 103.9 Best FM.

0: Nem vagy egyedül. Most is veled vagyunk. Mert ez a 103.9 Best FM.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Megnyílt a nyíregyházi egészségpont, megtartották a megyei polgárőrnapot, még szombatig tart a hulladékért komposzt akció. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Megnyílt a nyíregyházi egészségpont a Városi Stadionban. A hét minden munkanapján elérhetők a lakosság számára a különböző ingyenes szűrővizsgálatok, mondta Nagyné Hermányos Zsuzsanna, a nyíregyházi szociális gondozási és egészségügyi alapellátási központ igazgatója.
2: Első körben kiemelném a csontsűrűség mérést, a másik az ABI mérés, ami a végtagi verőjerek állapotáról ad egyfajta képet, ez a Bokakar Index, és nagyon-nagyon fontos ezeknek az eredménye a kardiovaszkuláris kórképek kockázati tényezői között, és a testközeli labor vizsgálatok széles skálán szerepelnek a mi egészségpontunknál, ami azt jelenti, hogy a klasszikus vércukormérés mellett lehetőség van hemoglobin, hematokrit szintmérésre, koleszterin szintmérésre, tigliczerin szintmérésre, húgysav, INR, és tudunk mérni most már bétaketotest szintet is.
1: Nagy Káló harangot adott otthont a megyei polgárőrnapnak. Az eseményen a társ és együttműködő szervezetek vezetői is részt vettek. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke beszédében kiemelte, a Szabolcs-Szatmár-Beregi Egyesület mind a számadatokat, mind kapcsolatrendszerét, mind pedig vezetési szintjét tekintve példaértékűen működik. Ezért a megye a polgárőrség egyik fellegvárának számít. Hozzátette, a következő időszak egyik fontos feladata az egyesületek működőképességének megőrzése és megerősítése lesz. Elhangzott az is, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 153 polgárőr egyesület, mintegy 5800 polgárőre dolgozik nap mint nap a közbiztonságért. Az eseményen kísérő programok is várták a családokat, különböző bemutatók, vetélkedők, főzőverseny is színesítette a napot, olvasható az Országos Polgárőr Szövetség közösségi oldalán. Zajlik a hulladékért komposztot akció. A Nyíregyházi Önkormányzat és az EAK Nonprofit Kft. Közös kezdeményezése még szombatig tart. A lakosság a nyíregyházi és Mátészalkai hulladékudvarokban leadott, elkülönítetten gyűjtött hulladékért cserébe komposztot kaphat. További részletek az eak.hu oldalon. Változóan felhős, hűvös idővel indul a szerda, de napközben a napsütésé lesz a főszerep. A hőmérséklet csúcsértéke 18 fok körül alakul, eső csak elvétve hullhat, és a szél is mérsékelt marad. Éjszaka is többnyire derült lesz felettünk az ég. A folytatásban csütörtökön és pénteken is hasonló 17-18 fokos kora őszi idő várható. A hétvégén viszont lassan felmelegszik a levegő, a jövő hét elején pedig visszatér a zavartalan napsütés 22-24 fokos meleggel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

után örömteli a reggel. Szemhéj csukódik, pupilla tág. Fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol.

0: élveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttony száj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek, légy.

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Há, mint hazai, a Best FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Megnyílt a nyíregyházi egészségpont. Megtartották a megyei polgárőrnapot. Még szombatig tart a hulladékért komposzt akció. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Megnyílt a nyíregyházi egészségpont a Városi Stadionban. A hét minden munkanapján elérhetők a lakosság számára a különböző ingyenes szűrővizsgálatok, mondta Nagyné Hermányos Zsuzsanna, a nyíregyházi szociális gondozási és egészségügyi alapellátási központ igazgatója.
3: Első körben kiemelném a csontsűrűség mérést, a másik az ABI mérés, ami a végtagi verőjerek állapotáról ad egyfajta képet, ez a Bokakar Index, és nagyon-nagyon fontos ezeknek az eredménye a kardiovaszkuláris kórképek kockázati tényezői között, és a testközeli labor vizsgálatok széles skálán szerepelnek a mi egészségpontunknál, ami azt jelenti, hogy a klasszikus vércukormérés mellett lehetőség van hemoglobin, hematokrit szint mérésre, koleszterin szintmérésre, tigliczerin szintmérésre, húgsav, INR, és tudunk mérni most már bétaketotest szintet is.
2: Idén ősszel is folytatódik a Deák Ferenc Akadémia Egyesület előadás sorozata. Ezúttal az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója előtt tisztelegnek. A 32. előadás sorozat október 1-én kezdődik. Az első alkalom témája 56 nemzetközi háttere lesz. Az előadó Romsics Ignác történész, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja. Az előadásoknak a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár konferencia terme ad otthont. További részletek a nyíregyháza.hu oldalon. Tiszteletadás a Nemzeti Gyásznapon. Nyíregyháza önkormányzata megemlékezést szervez október 6-án 11 órától az aradi vértanúk tiszteletére. A Tompa Mihály utcán a Damjanics szobornál tartják az eseményt. A megemlékezés ökumenikus szolgálattal kezdődik, emlékező beszédet Jászai Menyhért alpolgármester mond. Felcsendülnek 48-as katonadalok a fegyveres erők és rendvédelmi szervek nyugdíjas klubjának Honvéd népdalköre előadásában. A megemlékezés koszorúzással zárul, olvasható a város honlapján. Nagy Kálló harangot adott otthont a megyei polgárőrnapnak. Az eseményen a társ és együttműködő szervezetek vezetői is részt vettek. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke beszédében kiemelte, a Szabolcs-Szatmár-Beregi Egyesület mind a számadatokat, mind kapcsolatrendszerét, mind pedig vezetési szintjét tekintve példaértékűen működik. Ezért a megye a polgárőrség egyik fellegvárának számít. Hozzátette, a következő időszak egyik fontos feladata az egyesületek működőképességének megőrzése és megerősítése lesz. Elhangzott az is, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 153 polgárőr egyesület, mintegy 5800 polgárőre dolgozik nap mint nap a közbiztonságért. Az eseményen kísérő programok is várták a családokat, különböző bemutatók, vetélkedők, főzőverseny is színesítette a napot, olvasható az Országos Polgárőr Szövetség közösségi oldalán. Nemzetközi gyakorlaton az egyenruhások több hónapos felkészülést követően megérkeztek Lengyelországba az MH II. Vitéz Battalyantal területvédelmi ezred tartalékos katonái, írja a honvédelem.hu. Az 5. Vitéz Farkas Gyula területvédelmi zászlóalj állománya a nyíregyházi Damjanics laktanyából indult útnak. Meghívásra vesznek részt egy 10 napos nemzetközi gyakorlaton Lengyelországban. A katonák őrzés, védelmi és járőr feladatokon, különböző harcászati feladatokon vesznek részt, a kiképzés zárásaként pedig kötelékben végrehajtott lőgyakorlaton is bizonyíthatnak. A cél, hogy a tartalékosok ne csak a hazai kiképzési környezetben, hanem idegen helyen más nemzet katonáival együttműködve is helytálljanak. Új CT segíti a betegellátást a kisvárdai Szent Damján görögkatolikus kórházban. A berendezést a közelmúltban üzemelték be és már munkába is állt. Az intézmény közölte, a 128 szeletes CT olyan modern képalkotó technológiával működik, amely részletgazdagabb képek készítésével segíti az orvosokat a pontosabb diagnózis felállításában. A vizsgálatok emellett gyorsabbak lehetnek, és a testet érő sugárterhelés is alacsonyabb a felvételek készítésénél, mint a korábbi készülékeknél. Zajlik a hulladékért komposztot akció. A nyíregyházi önkormányzat és az EAK Nonprofit Kft. Közös kezdeményezése még szombatig tart. A lakosság a nyíregyházi és Mátészalkai hulladékudvarokban leadott, elkülönítetten gyűjtött hulladékért cserébe komposztot kaphat. További részletek az eak.hu oldalon. Őrizetbe vették a rendőrök azt a 32 éves nőt, aki a nyíregyházi Huszár lakótelepen kristállyal üzletelt. A nő élettársát néhány hónapja fogták el, szintén kábítószerkereskedelem miatt. Mint kiderült, a nő azóta is árulta a drogot. Az egyenruhások akkor csaptak le rá, amikor felső kapcsolatától átvette a tiltott anyagot, hogy tovább értékesítse. Elfogásakor 20 g kristály került elő a ruháiból, a vevők részére előkészített kiporciózott adagokban. A rendőrök több fogyasztót is kihallgattak az ügy kapcsán, írta meg a polisz.hu. Elkészült a Vármegyei Kupa harmadik fordulójának párosítása. Az MLS Szabolcs-Szatmár-Berek területi igazgatóság tájékoztatása szerint még 8 csapat érdekelt a megmérettetésben. A harmadik fordulót október 7-én tartják. A sorsolás alapján Nyírbátor-Vásárosnamény, Nagyecsed-Nagydobos, Ajak-Csenger és Nyírkarász-Sényő mérkőzéseket rendeznek majd. Fontos, hogy a továbbjutás most is egy mérkőzésen dől el. Ha a 90 perc után döntetlen az állás, akkor az alacsonyabb osztályú csapat jut tovább. Ha azonos osztályúak az együttesek, akkor 11-es párbaj dönt a továbbjutásról. Hivatalosan is búcsút inthetünk a nyárnak. Ma hajnalban beköszöntött a csillagászati ősz. Elérkezett az őszi napi egyenlőség, amikor a világ szinte minden pontján közel azonos hosszúságú a nappal és az éjszaka. Innentől az északi féltekén egyre rövidebbek lesznek a nappalok, mondta rádiónak Nagyváradi László csillagász.
4: A Föld tengelyfedezsége egy olyan szögben áll, amikor a hosszúsági körök, a délkörök, a meridiánok, azok egybeesnek ugye a forgástengelye. Tehát így az árnyékos oldal és a megvilágított oldal derékszögben metsződik. Ez azt jelenti, hogy az eszkimóktól a bushmanokig mindenkinek azon a napon 12 óra a nappal és 12 óra az éjszaka. Véget ér az északi féltekén a nyár. A napsugarak hajlásszöge alacsonyabb. Ilyenkor megindul a nap a déli félteke irányába, és ott ugye tavasz van, és aztán mennek a nyárba.
2: Figyeljünk az értékeinkre az őszi fesztiválokon is. Az alkalmi tolvajok csak a kínálkozó lehetőséget keresik. Néhány hasznos tanács betartásával megóvhatjuk értékeinket, figyelmeztet Vad Róbert rendőr alezredes.
5: Az elkövetők az őrizetlenül hagyott értékeinkre utaznak, és amint lehetőség adódik rá, egy pillanat alatt el is viszik. Ha forgalmas helyen vagy tömegben vagyunk, az értékeinkre fokozott figyelmet fordítsunk. Rendelés közben se veszítsük szem elől értékeinket, táskáinkat soha ne adjuk nyitva. Az értéktárgyak, iratok mindig jól záródó, biztonságos helyen legyenek, és lehetőleg ezeket ne egy helyen tároljuk.
2: Tart a szavazás az év kilátója címért, amelyért idén is Magyarország 10 kilátója verseng. A voksokat szeptember 28-án éjfélig várják a szervezők az Aktív Kalandor hivatalos platformján, mondta rádiónknak Bán Takács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója.
6: Soprontól, a Balatonfelvidéken, a Bakonyon, a Gerecsén, a Pilisen és a Börzsönyön keresztül egészen a Piszig és a Zemplén is találunk ötösöket. Az évkilátója többről szól annál, hogy kiválasztunk egy építményt. Azt szeretnénk, hogyha az emberek ötleteket kapnának arra, hogy hova érdemes elindulni Magyarországon. Nagyon fontos üzenete az idei kampánynak az is, hogy ezekre az építményekre vigyáznunk is kell. Egy kilátó nem csak elkészül és onnantól örökké áll, folyamatosan karbantartás, gondoskodás is igényel. Fenntartható természetjárás része. Ne csak használjuk, hanem óvjuk is ezeket a helyeket és a környezetünket.
2: És most néhány szó az időjárásról. Változóan felhős, hűvös idővel indul a szerda, de napközben a napsütésé lesz a főszerep. A hőmérséklet csúcsértéke 18 fok körül alakul, eső csak elvétve hullhat, és a szél is mérsékelt marad. Éjszaka is többnyire derült lesz felettünk az ég. A folytatásban csütörtökön és pénteken is hasonló 17-18 fokos kora őszi idő várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy új...

0: Na kérem szépen, ez is eljött, ez a nap is eljött. Szeptember 23-a van, szerda, a hét közepe, és egyben az a nap, amikor hivatalosan is kimondhatjuk, megérkezett az ősz. 2026-ban az őszi napi egyenlőség ma van, Magyarország idő szerint hajnali 2 óra 5 perckor következett be. Magyarul a nyár hivatalosan is leadta a szolgálatát. Ez pedig a Best FM és a Best reggel, én Simon Norbert vagyok, Teklákat köszöntünk, Liviusokat, és amennyiben ma született, akkor a következő hírességekkel láthatjuk. Hatta egy napon meg a napvilágot, Richter Gedeon gyógyszergyáros, Gundel Károly, legendás vendéglős, Julio Iglesias, vagy pedig Bruce Springsteen, mind itt vannak a születésnaposok között. Na nézzük, hogy mi történt a mai napon sok-sok évvel ezelőtt, például 89-ben, szeptember 23-án megalapították a Nintendo-t Japánban, csak hogy ekkor még szó sem volt videójátékokról, eredetileg hagyományos játékkártyákat gyártottak, hát ugye még 1889-ben, nyilván hol lett volna akkor még videójáték, aztán hát fejlődött a helyzet. A mai napon 1962-ben volt az Omega együttes első koncertje, és 1965-ben az Icarus székesfehérvári üzemében elkészült az első hazai alumínium autóbusz, vagyis megérkezett az első bundáskenyér. Felfedezték a Neptunusz bolygót, és itt pedig a különlegessége az volt, hogy a bolygó helyét matematikai számítások alapján előre meghatározták. Ilyen sok minden dolog történt évekkel ezelőtt a mai napon, ma is sok minden történhet, remélhetőleg jó dolgok. A napot pedig nyitja a Best reggel, mindjárt időjárás jelentés jön. Ugye elindult az ősz, az időjárás ennek megfelelően pedig ma is őszies lesz.
1: Na gyerünk!

időjárás jelentés, nézzük, hogyan készülünk a szerdára, csütörtökre, péntekre. Hát a mai napon sok napsütés várható, bár több-kevesebb gomoly felhővel együtt, amiből elsősorban pont felénk keleten alakulhatnak ki újabb záporok, esetleg egy-egy zivatar is, nem baj, kell a víz, kell a csapadék, élénk, helyenként még erős széllökések kísérhetik majd az északnyugati szelet, és a fagyzugos völgyekben fagypont közeli értékek is előfordulhatnak a hajnali órákban, napközben pedig 18 fok lesz csütörtökön, délután többfelé erősen megnövekszik majd a felhőzet, és a fagyzugos völgyekben ismét fagypont körüli értékekkel indul a nap, és csütörtök délután pedig 17 fok várható. Pénteken is folytatódik a napos gomoly felhős idő, egy-egy futózápor megint csak jöhet, és erős lesz majd az északnyugati szél, napközben pedig Nyíregyházán pénteken 17.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Folytatódik a Deák Ferenc Akadémia. Lengyelországban gyakorlatoztak az egyenruhások, beléptünk a csillagászati őszbe. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Idén ősszel is folytatódik a Deák Ferenc Akadémia Egyesület előadás sorozata. Ezúttal az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója előtt tisztelegnek. A 32. előadás sorozat október 1-én kezdődik. Az első alkalom témája 56 nemzetközi háttere lesz. Az előadó Romsics Ignác történész, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja. Az előadásoknak a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár konferencia terme ad otthont. További részletek a nyíregyháza.hu oldalon. Nemzetközi gyakorlaton az egyenruhások több hónapos felkészülést követően megérkeztek Lengyelországba az MH II. Vitéz Battalion-tal területvédelmi ezred tartalékos katonái, írja a honvédelem.hu. Az 5. Vitéz Farkas Gyula területvédelmi zászlóalj állománya a nyíregyházi Damjanics laktanyából indult útnak. Meghívásra vesznek részt egy 10 napos nemzetközi gyakorlaton Lengyelországban. A katonák őrzés, védelmi és járőr feladatokon, különböző harcászati feladatokon vesznek részt, a kiképzés zárásaként pedig kötelékben végrehajtott lőgyakorlaton is bizonyíthatnak. A cél, hogy a tartalékosok ne csak a hazai kiképzési környezetben, hanem idegen helyen más nemzet katonáival együttműködve is helyt álljanak. Hivatalosan is búcsút inthetünk a nyárnak. Ma hajnalban beköszöntött

0: csillagászati ősz. Elérkezett az őszi napi egyenlőség, amikor a világ szinte minden pontján közel azonos hosszúságú a nappal és az éjszaka. Innentől az északi féltekén egyre rövidebbek lesznek a nappalok, mondta rádiónak Nagyváradi László csillagász.
1: A Föld tengelyfedeség egy olyan szögben áll, amikor a hosszúsági körök, a délkörök, a meridiánok, azok egybeesnek ugye a forgástengelye. Tehát így az árnyékos oldal és a megvilágított oldal derékszögben metsződik. Ez azt jelenti, hogy az eszkimóktól a busmanokig mindenkinek azon a napon 12 óra a nappal és 12 óra az éjszaka. Véget ér az északi féltekén a nyár. A napsugarak hajlásszöge alacsonyabb. Ilyenkor megindul a nap a déli félteke irányába, és ott ugye tavasz van, és aztán mennek a nyárba.
0: És most néhány szó az időjárásról. Változóan felhős, hűvös idővel indul a szerda, de napközben a napsütésé lesz a főszerep. A hőmérséklet csúcsértéke 18 fok körül alakul, eső csak elvétve hullhat, és a szél is mérsékelt marad. Éjszaka is többnyire derült lesz felettünk az ég. A folytatásban csütörtökön és pénteken is hasonló 17-18 fokos kora őszi idő várható. A hétvégén viszont lassan felmelegszik a levegő, a jövő hét elején pedig visszatér a zavartalan napsütés 22-24 fokos meleggel.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

érdemes időben elindulni több dolog miatt is, azért már csúszósabbak az utak, reggel ködös a helyzet, ráadásul nyakunkon mindjárt itt a reggeli csúcs. Na nézzük a közlekedési híreket is, szerda reggelre vonatkozóan. Az Orosi út kivezető oldalán útfelújítást végeznek a Pető-Tújafa utca között, ezért útszűkület van és sebességkorlátozás is. Régi kábelek cseréjét végzik a Sósti úton, éppen ezért forgalomkorlátozásra készüljenek, és a jelzőlámpa irányítja a forgalmat továbbra is Nyíregyháza Nagykálló között, ráadásul a Nyíres tanyai elágazásnál csupán 40 km/h a megengedett maximum sebesség. Forgalomkorlátozásra kell számítani a héten a Bocskai utcán is, közműfedlapok szintbehelyezését végzik most jelenleg, ezért az utca páratlan oldalán átmenetileg korlátozzák a megállást, a korlátozás pedig egész héten érvényben van, és erős áramú hálózat cseréjét és bővítését is végzik. Az Egyház utcában a munkálatokra táblákkal figyelmeztetik a közlekedőket a Betlen Gábor utcában. Az érintett helyszínen a gyalogos, kerékpáros és autós forgalom is korlátozott. Jó utat!

0: sztoriasznak.
1: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.

Jó reggelt, szeptember 23-ára ébredtünk, startol a nap a Best reggelen, ez a 103.9 Best FM, én Simon Norbert vagyok. Ma van az őszi napi egyenlőség, ez az a nap, amikor a nappal és az éjszaka hossza nagyjából kiegyenlítődik, innentől kezdve pedig fokozatosan később kel fel a nap, korábban sötétedik, egyre több levél hullik le, egyre több kabát kerül elő, és egyre több ember mondja azt, hogy most már jól esne egy forró tea, de az ősz is amúgy tartogat valami egészen különlegeset, például a reggeli ködöt, lehet azt szeretni, a színes erdőt, a szőlőszüretet, a jó borokat, a forró kávét, a takaró alatti estéket, a könyveket, a gyertyafényt, és azt a jó érzést, amikor odakint hideg van, mi pedig bent vagyunk, és van egy bögrénk, amiből gőzölök valami finom, például egy finom forralt bor. Ennek most már elindul a szezonja. Teklákat köszöntünk ma, és a Liviusokat, és ha már szezon, akkor 20 fok alatt maradnak a hőmérsékleti értékek még a héten, ma 18, csütörtökön 17, pénteken ismét 18 fok várható, és péntekkel bezárólag lényegében bármikor jöhet kisebb csapadék, és egyelőre úgy néz ki, hogy hétvégétől erősödik majd a nappali felmelegedés, visszatérnek a 25 fok környéki értékek, és többet fog majd sütni a nap. Sikeres napot!

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Szép napot, köszöntöm a rádió hallgatókat. Megnövekedett forgalomban közlekedhetnek az úton lévők, városunk útjaim. Torlódásra a ki- és bevezető utakon, valamint az iskolák, óvodák környékén kell számítani. Az Orosi út kivezető oldalán útfelújítást végeznek a Pető-Tujafa utca között, útszűkület sebességkorlátozás van érvényben, lassú a haladás. Régi kábelvezeték cseréjét végzik a Sóstói úton, forgalomkorlátozásra készüljenek az arra közlekedők. Jelzőlámpa irányítja a forgalmat Nyíregyháza, Nagyháló között a Nyírjestanyai elágazásnál, 40 km/h a megengedett sebesség. Hosszabb menetidővel számoljanak a járművezetők. Óvatosan vezessenek, különösen az oktatási intézmények és gyalogátkelőhelyek közelében. Balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

0: reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A konkurensodat már ismerik. Téged még nem.
2: Ezen könnyen lehet változtatni. Rádió reklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Megemlékezést tartanak Nyíregyházán. Új CT berendezés állt munkába Kisvárdán, még 80 talpon a kupában. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok. Ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Tiszteletadás a Nemzeti Gyásznapon. Nyíregyháza önkormányzata megemlékezést szervez október 6-án 11 órától az aradi vértanúk tiszteletére. A Tompa Mihály utcán a Damjanics szobornál tartják az eseményt. A megemlékezés ökumenikus szolgálattal kezdődik, emlékező beszédet Jászai Menyhért alpolgármester mond. Felcsendülnek 48-as katonadalok a fegyveres erők és rendvédelmi szervek nyugdíjas klubjának Honvéd népdalköre előadásában. A megemlékezés koszorúzással zárul, olvasható a város honlapján. Új CT segíti a betegellátást a Kisvárdai Szent Damján görögkatolikus kórházban. A berendezést a közelmúltban üzemelték be és már munkába is állt. Az intézmény közölte, a 128 szeletes CT olyan modern képalkotó technológiával működik, amely részletgazdagabb képek készítésével segíti az orvosokat a pontosabb diagnózis felállításában. A vizsgálatok emellett gyorsabbak lehetnek, és a testet érő sugárterhelés is alacsonyabb a felvételek készítésénél, mint a korábbi készülékeknél. Elkészült a Vármegyei Kupa harmadik fordulójának párosítása. Az MLS Szabolcs-Szatmár-Berek területi igazgatóság tájékoztatása szerint még 8 csapat érdekelt a megmérettetésben. A harmadik fordulót október 7-én tartják. A sorsolás alapján Nyírbátor, Vásárosnamény, Nagyecsed, Nagydobos, Ajakcsenger és Nyírkarász Sínyő mérkőzéseket rendeznek majd. Fontos, hogy a továbbjutás most is egy mérkőzésen dől el. Ha a 90 perc után döntetlen az állás, akkor az alacsonyabb osztályú csapat jut tovább. Ha azonos osztályúak az együttesek, akkor 11-es párbaj dönt a továbbjutásról. Zajlik a hulladékért komposztot akció. A Nyíregyházi Önkormányzat és az EAK Nonprofit Kft. Közös kezdeményezése még szombatig tart. A lakosság a Nyíregyházi és Mátészalkai hulladékudvarokban leadott, elkülönítetten gyűjtött hulladékért cserébe komposztot kaphat. További részletek az eak.hu oldalon. Változóan felhős, hűvös idővel indul a szerda, de napközben a napsütésé lesz a főszerep. A hőmérséklet csúcsértéke 18 fok körül alakul, eső csak elvétve hullhat, és a szél is mérsékelt marad. Éjszaka is többnyire derült lesz felettünk az ég. A folytatásban csütörtökön és pénteken is hasonló 17-18 fokos kora őszi idő várható. A hétvégén viszont lassan felmelegszik a levegő, a jövő hét elején pedig visszatér a zavartalan napsütés 22-24 fokos meleggel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra.

0: Jó reggelt, itt a Best reggel, és indul a szerda. Miben leszel ma meglepően jó? És az a meglepő ebben a kérdésben, hogy erre válasz is van, mert hogy erről szól a mai horoszkóp. Például Kosok a kivárásban ma meglepően jól megy, majd hogy nem reagálsz azonnal, egy kis türelem most több előnyt fog neked adni. Bikák, a gyors döntésekben, egy olyan helyzetben, ahol általában sokat mérlegelsz, ma egyszerűen tudni fogod, hogy mit szeretnél. És az ikrek a figyelemben, bár rengeteg dolog járat a fejedben, ma valakit vagy valamit szokatlanul alaposan meghallgatsz. Rákok, jól megy az improvizáció, hogyha valami nem úgy alakul, ahogy eltervezted, most meglepően könnyedén fogsz alkalmazkodni. Oroszlánok, a háttérből való irányítás. Nem kell ma feltétlen neked a középpontban lenni, ugyanis észrevétlenül is képes leszel úgy terelni egy helyzetet, hogy végül az mindenkinek jó legyen. Szüzek, a jó ez így kimondásban, ma képes leszel időben megállni, nem csiszolsz tovább valamit, ami már bőven megfelel. Mérlegek, a nemet mondásban ez fontos. Egy helyzetben ma sokkal könnyebben képviseled a saját álláspontodat, nem kell hozzá keménynek lenned, elég, hogyha egyértelmű vagy, és ki tudod mondani a nemet. Skorpióknál jól megy szerdán a humor, ma egy nehezebb vagy pedig kínosabb pillanatot is képes lehetsz egyetlen egy jó poénnal feloldani, ráadásul pontosan tudni fogod, hogy mikor mi fér bele. Nyilasok a részletek észrevételében. Ma nem csak a nagy képet látod, egy apró információ, vagy pedig jelzés olyan dolgot árulhat el, amit mások észre sem vesznek. Bakok, spontaneitás. Meglepő módon ma jól fog esni eltérni a tervtől. Egy hirtelen ötlet, vagy pedig váratlan program nem hogy kizökkent, hanem feldob. Vízöntők, jól megy a gyakorlatiasság. Ez pedig azt jelenti, hogy ma egy szokatlan ötletből kézzel fogható megoldást fogsz csinálni. És a halak, a határozottság. Ma könnyebben kimondod, amit szeretnél, és nem csomagolod körbe 10 féle magyarázattal. A világos válaszod másoknak is kapaszkodót fog adni. Így indul a szerda, no meg a Best reggellel. Szép napot, én Simon Norbert vagyok.
1: Utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Jó reggelt az őszben is, maradnak a nyári slágerek még egy darabig itt a Best reggelben, hiszen a nyári emlékek is velünk vannak. Egyeztessük óráinkat, nálam 7 óra 18 perc van, remélhetőleg önöknél is. És hogyha így van, akkor minden klappol. Welcome to Saint-Tropez után szerintem egy kicsit aktuálisabb lesz, hogyha azt mondjuk, hogy Isten hozta önöket Nyíregyházára, hogyha éppen most érkezne be a városunkba így a reggeli órákban. És hát jó reggelt Nyíregyháza, 18 fok várható délután, ami az évszaknak abszolút megfelelő időjárási érték, egy pici eső éppen előfordulhat, de voltak olyan évek, amikor bőven még tombolt a nyár ilyenkor. Például Turkelén 1918-ban kereken 35 fokot produkált az időjárás. Hát ettől bőven elmaradunk, de igazából szerintem egy ilyen forró nyár után, ami a hátunk mögött van, nem is nagyon hiányzik, és hát az sem, hogy figyelmetlenségből, főleg amikor reggel kómásak vagyunk, lenyúlják a pénzünket. Mondom ezt azért, mert hogy érdemes figyelni a banki csalókra, ugyanis a szintlépésnek köszönhetően ugye a hívószám hamisítás miatt olyan SMS küldenek a banki csalók, amely ténylegesen banki SMS formájában jelenik meg egy ügyes trükknek köszönhetően. Ez az úgynevezett spoofing, vagyis a hívószám hamisítás miatt a csaló SMS konkrétan a pénzintézet korábbi valódi értesítései mellett jelenik meg a telefon SMS tárában, tehát ugyanoda teszi be a telefon, ahol az igazi banki üzenetek jöttek az elmúlt időszakban, és ennek megfelelően nyilván gyanútlanul tehetjük azt, amit az SMS kér. Ráadásul az emberek sokkal jobban megbíznak az SMS-ben, mivel az közvetlenül a telefonra érkezik, az e-mailekkel kapcsolatosan a bizalmatlanság azért jóval nagyobb. Fontos viszont, hogy az értesítés valódisága a pénzintézet hivatalos alkalmazásában, ismert weboldalán, vagy pedig ügyfélszolgálatán ellenőrizhető, tehát meg tudjuk nézni azt, hogy amit kaptunk SMS-t, az valóban ott van-e a hivatalos platformon. Belépési adatot és tranzakciót jóváhagyó kódot ilyen felszólításra nem szabad megadni. Elég csak egy kicsi figyelmetlenség, reggel megnézzük az üzeneteket, ott van a többi között, és akkor rögtön okézunk is egyet. Mert akkor a szerda reggel is mehet a tánc, jön Curtis és Király Viktor, na meg a friss hírek rövidesen 7:30-kor a Besten.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Megnyílt a nyíregyházi egészségpont, megtartották a megyei polgárőrnapot, még szombatig tart a hulladékért komposzt akció. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Megnyílt a nyíregyházi egészségpont a Városi Stadionban. A hét minden munkanapján elérhetők a lakosság számára a különböző ingyenes szűrővizsgálatok, mondta Nagynéh Hermányos Zsuzsanna, a nyíregyházi szociális gondozási és egészségügyi alapellátási központ igazgatója.
2: Első körben kiemelném a csontsűrűség mérést, a másik az ABI mérés, ami a légtagi verőérek állapotáról ad egyfajta képet, ez a Bokakar Index, és nagyon-nagyon fontos ezeknek az eredménye a kardiovaszkuláris kórképek kockázati tényezői között, és a testközeli labor vizsgálatok széles skálán szerepelnek a mi egészségpontunknál, ami azt jelenti, hogy a klasszikus vércukormérés mellett lehetőség van hemoglobin, hematokrit szintmérésre, koleszterin szintmérésre, tigliczerin szintmérésre, húgsav, INR, és tudunk mérni most már bétaketotest szintet is.
1: Nagy Káló harangot adott otthont a megyei polgárőrnapnak. Az eseményen a társ és együttműködő szervezetek vezetői is részt vettek. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke beszédében kiemelte, a Szabolcs-Szatmár-Beregi Egyesület mind a számadatokat, mind kapcsolatrendszerét, mind pedig vezetési szintjét tekintve példaértékűen működik. Ezért a megye a polgárőrség egyik fellegvárának számít. Hozzátette, a következő időszak egyik fontos feladata az egyesületek működőképességének megőrzése és megerősítése lesz. Elhangzott az is, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 153 polgárőr egyesület, mintegy 5800 polgárőre dolgozik nap mint nap a közbiztonságért. Az eseményen kísérő programok is várták a családokat, különböző bemutatók, vetélkedők, főzőverseny is színesítette a napot, olvasható az Országos Polgárőr Szövetség közösségi oldalán. Zajlik a hulladékért komposztot akció. A Nyíregyházi Önkormányzat és az EAK Nonprofit Kft. Közös kezdeményezése még szombatig tart. A lakosság a nyíregyházi és Mátészalkai hulladékudvarokban leadott, elkülönítetten gyűjtött hulladékért cserébe komposztot kaphat. További részletek az eak.hu oldalon. Változóan felhős, hűvös idővel indul a szerda, de napközben a napsütésé lesz a főszerep. A hőmérséklet csúcsértéke 18 fok körül alakul, eső csak elvétve hullhat, és a szél is mérsékelt marad. Éjszaka is többnyire derült lesz felettünk az ég. A folytatásban csütörtökön és pénteken is hasonló 17-18 fokos kora őszi idő várható. A hétvégén viszont lassan felmelegszik a levegő, a jövő hét elején pedig visszatér a zavartalan napsütés 22-24 fokos meleggel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

Hát itt vagyunk pontosan a szerda reggelben, ez volt a Here We Go. 6 perccel egészen pontosan most már 7:30 után. Ahogy már említettem, évszaknak megfelelő 18 fok várható ma Nyíregyházán, de akár iszik, akár nem, itt azt mondják az időjósok, hogy a nyár még nem lépett ki teljesen az életünkben, ugyanis még készül egy utolsó attrakcióra. Szeptember utolsó napjaiban ugyanis Észak-Afrika és a földközi tenger felől rendkívül meleg légtömegek érkezhetnek Európába, amelyek hatására helyenként 10-14 fokkal is meghaladhatja majd a hőmérséklet a sok éves átlagot. A legnagyobb forróság az ibériai félszigeten várható, ahol Spanyolország és Portugália egyes területén 35-38 fokos maximumokra számíthatnak, sőt helyenként akár 40 fok is lehet. Franciaország déli és középső részén 35 fok körüli csúcsértékek fordulhatnak elő, még az ország északi területein és a Benelux államokban akár 30 fokig is melegedhet majd a levegő. A meleg légtömeg szeptember utolsó hétvégén Közép-Európát is elérheti, ez pedig azt jelenti, hogy Németországban 27-30 fokos maximumok várhatóak, majd pedig a felmelegedés Lengyelország irányába terjeszkedhet. Észak-Olaszországban, Toszkánában, a Balkán egyes területein és Görögországban szintén 30 fok körül alakul majd a csúcshőmérséklet. Cső, nem semmi. A hosszabb távú előrejelzések alapján a hőkupola október első napjaiban is fennmaradhat, miközben majd a rendkívüli meleg fokozatosan északabbra húzódik, ekkor már Svédországban és Finnországban is a megszokottnál jóval magasabb hőmérséklet alakulhat ki, és egyes térségekben akár a szeptember végi hőmérsékleti rekordok is veszélybe kerülhetnek. Ha valaki kihagyta a nyaralást, bármilyen oknál fogva is szeretne még a nyárból kapni, hát úgy néz ki, ez a hőkupola, ami érkezik, igencsak fog benne segíteni, és egyáltalán nem lefutott még a strandszezon, legalábbis Spanyolország környékén.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Szép napot, köszöntöm a rádió hallgatókat. Megnövekedett forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjain. Torlódásra a ki- és bevezető utakon, valamint az iskolák, óvodák környékén kell számítani. Az Orosi út kivezető oldalán útfelújítást végeznek a Pető-Tujafa utca között, útszűkületsebességkorlátozás van érvényben, lassú a haladás. Régi kábelvezeték cseréjét végzik a Sóstói úton, forgalomkorlátozásra készüljenek az arra közlekedők. Jelzőlámpa irányítja a forgalmat Nyíregyháza, Nagyháló között a Nyírjestanyai elágazásnál, 40 km per óra a megengedett sebesség. Hosszabb menetidővel számoljanak a járművezetők. Óvatosan vezessenek, különösen az oktatási intézmények és gyalogátkelőhelyek közelében. Balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

0: FM-ből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

Szerda reggeli lazaság, mondta el Jordannel itt a hírek előtt. Nem sokára jönnek a nyíregyházi frissek, pontosan 8 órakor, és én is nyíregyházi frissekkel készültem. Elindult már az őszi mozdul nyíregyháza sorozat, megtalálható a bestfmnyíregyháza.hu-n is. A menetrend viszont van változás. A ma délutáni flow kezdő és újrakezdő jóga foglalkozás a Kodály Zoltán iskolában, illetve a szombati napindító indo-tibeti jóga foglalkozás a Vasvári Pál gimiben az oktató betegsége miatt elmaradnak. Jobbulást kívánunk, és hogyha közlekedünk, akkor számítson arra, hogy forgalomkorlátozás lesz a héten továbbra is a Bocskai utcán. Közműfedlapok szintbehelyezését végzik jelenleg, ezért az utca páratlan oldalán átmenetileg korlátozzák a parkolást, a megállást, illetve dolgoznak az Orosi úton is. A felmart útfelületen aszfaltozási munkálatok vannak. Ezt is érdemes a reggeli menetrendben bekalkulálni. További frissség tehát 8 órakor, aztán pedig robog tovább a szerdai Best reggel. Itt a Best FM-en egészen 10 óráig.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
2: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
1: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
2: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
1: Nyírkem, az egészséges kert titka.
3: Ha polikarbonát, akkor Kelet Szolár. Óriási választék, hihetetlen árak, akár házhoz szállítással. Kelet Szolár. Nyíregyháza, Kálói út 71. Keletszolár.hu.
4: Észak-Alföld jövőjét a hozzád hasonló vállalkozások formálják. Legyen szó mikro, kis vagy nagy vállalatról, ha fejlesztettél a régió legjobbjai között a helyed. Szerezz elismerést az Észak-Alföld Innovátora díjjal. Jelentkezz szeptember 30-áig az innovációészakalföld.hu oldalon.
5: A konkurensodat már ismerik. Téged még nem?
6: Ezen könnyen lehet változtatni. Rádió Reklám Nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
7: Folytatódik a Deák Ferenc Akadémia. Lengyelországban gyakorlatoztak az egyenruhások, beléptünk a csillagászati őszbe. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Idén ősszel is folytatódik a Deák Ferenc Akadémia Egyesület előadás sorozata. Ezúttal az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója előtt tisztelegnek. A 32. előadás sorozat október 1-én kezdődik. Az első alkalom témája 56 nemzetközi háttere lesz. Az előadó Romsics Ignác történész, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja. Az előadásoknak a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár konferencia terme ad otthont. További részletek a nyíregyháza.hu oldalon. Nemzetközi gyakorlaton az egyenruhások több hónapos felkészülést követően megérkeztek Lengyelországba az MH II. Vitéz Battaljantal területvédelmi ezred tartalékos katonái, írja a honvédelem.hu. Az 5. Vitéz Farkas Gyula területvédelmi zászlóalj állománya a nyíregyházi Damjanics laktanyából indult útnak. Meghívásra vesznek részt egy 10 napos nemzetközi gyakorlaton Lengyelországban. A katonák őrzés, védelmi és járőr feladatokon, különböző harcászati feladatokon vesznek részt, a kiképzés zárásaként pedig kötelékben végrehajtott lőgyakorlaton is bizonyíthatnak. A cél, hogy a tartalékosok ne csak a hazai kiképzési környezetben, hanem idegen helyen más nemzet katonáival együttműködve is helytálljanak. Hivatalosan is búcsút inthetünk a nyárnak, ma hajnalban beköszöntött a csillagászati ősz. Elérkezett az őszi napi egyenlőség, amikor a világ szinte minden pontján közel azonos hosszúságú a nappal és az éjszaka. Innentől az északi féltekén egyre rövidebbek lesznek a nappalok, mondta rádiónak Nagyváradi László csillagász.
8: A föld tengelyfedesége egy olyan szögben áll, amikor a hosszúsági körök, a délkörök, a meridiánok, azok egybeesnek ugye a forgástengelye. Tehát így az árnyékos oldal és a megvilágított oldal derékszögben metsződik. Ez azt jelenti, hogy az eszkimóktól a busmanokig mindenkinek azon a napon 12 óra a nappal és 12 óra az éjszaka. Véget ér az északi féltekén a nyár. A napsugarak hajlásszöge alacsonyabb. Ilyenkor megindul a nap a déli félteke irányába, és ott ugye tavasz van, és aztán mennek a nyárba.
7: És most néhány szó az időjárásról. Változóan felhős, hűvös idővel indul a szerda, de napközben a napsütésé lesz a főszerep. A hőmérséklet csúcsértéke 18 fok körül alakul, eső csak elvétve hullhat, és a szél is mérsékelt marad. Éjszaka is többnyire derült lesz felettünk az ég. A folytatásban csütörtökön és pénteken is hasonló 17-18 fokos kora őszi idő várható. A hétvégén viszont lassan felmelegszik a levegő, a jövő hét elején pedig visszatér a zavartalan napsütés 22-24 fokos meleggel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Most pedig indul egy újabb óra

0: pajzsama.
1: Jó reggelt, Nyíregyháza, itt a Best reggel, és jó reggelt, Budapest! Itt a Best reggel, mert hogyha hihetünk a KSH adatainak, akkor sok nyíregyházi most éppen Budapesten hallgatja, hogy mi történik az előző városában. Tavaly a 10 legnagyobb járások közötti költözési irány mindegyikében Budapest volt a végpont. A KSH adatai szerint Magyarországon 226 ezer ember változtatott állandó lakcíbe tavaly úgy, hogy másik településre költözött, és a legerősebb költözési útvonalnak középpontja egyértelműen Budapest lett, és a főváros továbbra is fontos célpontja a távolabbról érkezőknek, különösen Borsod megyéből, Szabolcs-Szatmár, Bereg megyéből és Hajdú-Biharból, és a költözési adatokból nagyon jól látszik Budapest kettő szerepe, a főváros továbbra is erős célpont, elsősorban a fiatalok és az egyedülállók számára. Ugyanakkor, amikor a háztartások élethelyzete megváltozik, például nagyobb lakásra vagy pedig családi házra van szükség, akkor már sokan az agglomerációban keresnek megfizethetőbb alternatívát. Budapest tavaly nettó nyertese volt amúgy a 20-29 évesek elvándorlásának. Budapest a fiatal egyedülállókat vonza, miközben a fiatal házasok egy része inkább már más települések felé mozdul el az agglomeráció irányában. Ez a mozgás volt megfigyelhető a tavaly évben is Magyarországon. Kanyarodjunk vissza azért Nyíregyházára, 18 fok várható ma délután, és előfordulhat eső, ha még nem indult el biztonság kedvéért. Pláne, hogyha félti a friszkót, akkor érdemes magunkkal vinni egy esernyőt is.

0: Jó reggelt, itt a Szerda és itt a Best reggel, én Simon Norbert vagyok, itt a D-vitamin szezon is. De mikor vegyük be a D-vitamint, mennyit vegyünk be, és különösen mivel együtt vegyük be? Hát ez a nem mindegy, mivel zsírban oldódik a szervezet, csak akkor tudja érdemben hasznosítani, hogyha zsírtartalmú étele együtt kerül a gyomorba. Talán ez a legfontosabb, ugyanis a főétkezés mellé vett D-vitamin hetek alatt akár 50%-kal, míg egy zsírosabb fogás már 12 órán belül 32%-kal magasabb vitamin szintet eredményez a zsírmentes étkezéshez képest. Érdemes valami zsíros cuccal bevenni a D-vitamint, ez lehet például vaj, diófélék vagy magvak, teljes zsírtartalmú tejtermékek vagy akár tojás. Na meg hát adódik a kérdés, hogy a reggeli vagy az esti rutina jobb, mikor vegyük be. Azt mondják, hogy az alacsony D-vitamin szint igazoltan rontja az alvás minőséget, tehát hogyha kevés van belőle a szervezetben, nem alszunk olyan jól. Ugyanakkor azért azt is hozzáteszik, hogy a késő esti pótlás elnyomhatja a szervezet alvás hormonját. A legegyszerűbb tehát az, hogyha beépítjük a reggeli szokások közé, a vitaminos dobozt érdemes az étkező asztalon hagyni, és reggel még indulás előtt becuppantani, esetleg egy fő tojással. Akkor már megtettünk mindent, amit meg kell tenni. Vegyünk nagy levegőt, de miért? Én most jelenleg Nyíregyházán egészen jó levegőt érzek, friss a levegő, nagyot lehet szellőztetni, de erről beszélget rövidesen dr. Móri Gyula és Szakács Tibi a Csak 10 perc rovatban 8:30-kor.
1: A nyíregyháziak!
2: A nyíregyháziak! A jó zenéket szeretik!
1: A jó zenéket szeretik!
2: Imádják a legjobbakat!
1: Imádják a legjobbakat!
2: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
2: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en. Csak
2: 10 perc. Szűnni nem akaró tisztelettel és szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. 10 percre megint feltartanám a füleiket, és a kedves vendégem is, dr. Móri Gyulával beszélgetek. Ma csak 10 perc rovat indul, egy Szakács Tibor vagyok. Szeretnék egy gyakorlattal indítani, doktor úr.
3: Csináljuk.
2: Jó? Oké, rendben. Az lenne a kérésem, hogy ülsz különben, most ülsz, ugye?
3: Hát ez egyre való, hogy
2: kezed, lábad lóg, ugye? Tehát nem kapálózom.
3: A ülésnél az a lényeg, hogy lent
2: nyugodjunk meg. Semmi gond. Nyugodjunk meg. Oké. Okay. Egy nagy levegőt, jó? Egyszer csináljuk háromra együtt, jó? Egy, kettő, három. Beszív.
4: Nem tart.
2: És kifolyt. Ha ezt ismételgeted úgy, hogy a kifújás hosszabb időtartamot vegyen igénybe, akkor picit mindig nyugszol. Ez válasz lehet azoknak a hallgatóknak, akik azt szokták mondani, hogy hirtelen nem tudok mit kezdeni, egy hirtelen jött ilyen idegeskedéssel vagy valamivel. Lehet ezt csinálni, hogy a beszívás és a kifújásnak a időtartamának az arányának a módosításával lehet különben stumfolni magunkat, tehát felpörgetni magunkat, meg nyugtatni is lehet magunkat. Úgyhogy
3: segíthetek egy picit még ehhez.
2: Tedd meg.
3: Ha ezt úgy, van létezik ez a meghatározás, hogy fiziológiás vagy nyugtató sóhaj. Nagyon-nagyon hasonló, csak van egy pici plusz benne, és ez a hatékonyságot többszörösére növeli. Tehát televeszed a levegővel a tüdődet, majd még ráveszel még egy picit, amennyit tök teljes maximumit tudsz, tehát belégzés.
2: Elnézést. Túltoltuk.
3: Rálégzés, és akkor utána jön a lassú kifújás.
2: És hosszú kifújás. Aha. Igazad van. Jobb. Sokkal jobb. Jó. Ez ennyit számít különben, hogy én így
3: ez most... Ez ennyit számít.
2: Szívom, kifújom. Hát, csak, és van annak jelentősége?
3: Sűrít.
2: Ó, gyógyulás, megint elkezded nekem ezt a Subbase Master gyújt és kipuf.

0: Fog. Számít az különben, hogy én hol veszek levegőt? Mert hogy most bevallom őszintén az, hogy nekünk van egy kedvenc szállodánk a hegyekbe, a Mátrába. És ugye, amikor mi ott vagyunk a feleségemmel, családdal, barátokkal, stb., akkor mindenki érezhetően szokta azt mondani egy bizonyos idő után, 2-3-4 nap után, hogy gyerekek, tényleg, tehát sokkal energikusabb vagyok, teljesen más a tüdőm, olyan, mint hogy picit kitisztultam volna.
1: Igen, tehát az, hogy hol veszel levegőt, akkor most már értem. Két szempontból is, ugye a hol. Nem mindegy, hogy szádon keresztül veszel, vagy orrodon keresztül. Mindenképpen javaslom az orron keresztül levegővétel. És hogy hol vagy, amikor levegőt veszel, na ez is rengeteget számít. Szerinted melyik a legjobb minőségű levegő?
0: Hát amit beszívok.
1: Értem, hogyha hozzájutsz, az a legjobb. De,
0: én azt gondolom,
1: ha most tudományos kísérletet végeznék, akkor milyen tisztaságú levegőnek van a legpozitívabb hatása az
0: ember? Én szerintem legyen erdős környezet, ami tulajdonképpen szűri az egészet, és ott, amikor az erdő kölelésében tényleg az ember távol ezektől.
1: Jó, de várj. Mi van akkor, ha én laboratóriumban kristálytiszta levegőt állítok elő neked, amiben tényleg semmi nincsen?
0: Szerintem az
1: semmi
0: nem jó.
1: Nem tud rá. Szerintem nem jó. Így van, és teljesen igazad van. Tehát én megvoltam róla győződve, hogy minél jobb szűrő, minél mindent kiszűrni, akkor kapjuk a legjobb minőségű levegőt, de ez nem igaz.
0: Érdekes, hogy a víz esetében, amikor arról beszéltünk, és akkor mondtad, hogy a rendszer a nem mindegy, ugye ezek a fordított ozmózis rendszerű. Uh-huh. Viszont én az elején féltem ettől, mert mondom, én nem szeretek nagyon tisztán élni. Már most a szó nem a legszorosabb értelmében. Most komolytalannak veszel. De nem az, hanem az, hogy mondom, úristen, mindent kicsapunk ebből az egészből, és a víz esetében viszont én azt tudom mondani, hosszú hónapok tapasztalata után, az egyik barátom különben pont ezzel foglalkozik, és én vásároltunk tőle ide be a rádióba egy ilyen rendszert, és hogy mi nagyon szeretjük, mi sokkal több vizet iszunk. Nekünk teljesen, hogy mondjam, pozitív élményünk van ezzel kapcsolatban. A vízzel kapcsolatban teljesen más, mint a levegő szűréssel kapcsolatban a véleményem. Én szerintem különben a levegőt azt nem szabad teljes mértékben így, hogy mondjam, abszolút szűrten.
1: A vízzel is lényeges, hogy valahonnan az ásványanyagot pótold vissza, tehát ugye ott az a lehet.
0: Hát ezt ezek a gépek megcsinálják, persze.
1: Jó. Na, akkor a következő dolgot szeretném elmondani, vagy inkább megmutatni. Az általam legjobbnak hitt laborban előállított teljesen steril levegőben nincsenek benne azok az anyagok, amelyek a környezetből jönnek, és amelyek persze nem egy nagyváros smogjára gondolok, hanem egy természetes környezetben, ahol valóban, jól mondtad, vannak növények. Tehát ezek a növények termelnek speciális anyagokat, amelyeket úgy hívnak, hogy fitoncidok. Ezek antimikrobiális hatások mit jelent ez, hogy a baktériumok ellen, a vírusok ellen és a gombák ellen, és védik a növényeket. Tehát ez a növény azért termeli ezeket az illó vegyületeket, és tolja a levegőbe, hogy megvédje saját magát a baktériumtól, gombáktól és vírusoktól. Uh-huh. Igen ám, csak mint kiderült, ezek bizony az emberi szervezetre is nagyon komoly pozitív hatással vannak. Az immunrendszeredben fokozzák az immunrendszer működésének a hatékonyságát, és az idegrendszeredre pedig egy nyugtató, relaxációt hozó hatással vannak. És erre képzeld el, van egy találtam tanulmányt, mert ugye mindig mindent támasztunk alá tanulmányokkal. Létezik, és direkt lassan mondom, hogy mindenki meg tudja jegyezni, hinoki ciprus. Ez Magyarországon beszerezhető, a hinoki ciprus egyébként. Megnéztem.
0: Ez micsoda?
1: Ugye, ez egy növény.
0: Növény?
1: Uh-huh. Ez egy növény, ez egy ciprusfa tulajdonképpen, és ami a lényeg, hogy Japánban ebből sok van, és vannak benne erdők. És megfogtak stresszes felsővezetőket, és elvitték őket egy ilyen hinoki ciprus erdőbe. Ott voltak, sétáltak egy napon keresztül, tehát nem hetekig éltek ott, csak egy napig. Közben pedig vért vettek tőlük, és megnézték a vérben lévő különböző immunrendszeri elemeknek a hatékonyságát. És az úgynevezett természetes ölősejtek száma elkezdett folyamatosan emelkedni azon anyagok hatására, amit ezek a fák beengedtek a levegőbe, és amit ezek az emberek belélegeztek. most mikor észrevették, hogy hú, ezeknek a nagyon fontos immunrendszer alapelemeknek nő a száma, akkor megnézték, hogy a hatékonyság, hogy mennyire képesek legyőzni az idegen betolakodót, az is nőtt. Tehát nőtt számban és hatékonyságban is ezeknek a természetes ölősejteknek a működése. Hoppá!
0: Most én nézem ezt a növényt. Nekem ez ismerős különben. Hallgatok is,
1: igen, lehet kapni. Ezért igen. Is mondta annyira pontosan meg a nevét.
0: Hogy én nem gondoltam.
1: Ez szerepelt a tanulmányban.
0: Igen, hogy...
1: Tehát, na most várjál, mert a következő történt. Oké, hát ez lehet valami ilyen-olyan, amolyan hatás. Tehát igazolni kellett, hogy ez ennek az erdei levegőnek a hatása. Elvitték őket egy szállodába ott a környéken, nem engedték ki őket, de a szálloda levegőztető rendszerébe az erdei levegőt pumpálták be. Tehát a fának a fitoncidjai benne voltak. A vérvétel után ugyanazt a hatást látták szóról szóra. Mit akarok ebből kihozni, hogy érdemes úgymond hazavinni ezeket az ilyen típusú fákat, vagy az ilyen típusú anyagokat termelő fákat, ha olyan, és most én nem tudom, hogy kinek mi a belső elgondolása, de akár nagyobb terekben belülre is lehet tenni, és akkor ebben a levegőben élsz, de nyugodtan lehet tenni az udvarodra, és akkor legalább egy nagyon-nagyon pozitív közegben élsz. Tehát a növények egyértelműen hozzáadnak dolgokat a tiszta levegőhöz. És ha szabadban eleget vagy, erdőbe eleget jársz, akkor te is ezt megkapod. Na most, jársz eleget erdőbe?
0: Én most számba kömen, igen.
1: Oké. Okay.
0: Lehet, hogy hülye vagyok, erdőbe? Gyula. Hát úgy hetente.
1: Vagy hülye.
0: De nem azért, hanem azért. Ölelgetem a fákat.
1: Igen, én ezt hallottam. Nem, akartam már keresni hozzá tudományos munkát, de még
0: engem az nem érdekel. Engem az érdekel, mitől lesz jobb a lelkemnek. És én ezt mérem. Lehet, hogy különben már öregszem meg, hogy majd nagyapaként ilyen Isten őriz, hogy mondjuk valaki rám süsse ezt a bélyeget, de hogy mondjam, szóval én visszakanyarodok mostanában ezekhez a dolgokhoz, amiatt, mert legelőször, amikor komolyan gondoltam ezt, és nem viccet csináltam ebből az egészből, én hajlamos vagyok különben ilyenre, ezt elismerem, de amikor nem látott senki, csak én voltam meg az erdőben ott az a nagy fa, és én megöleltem, jól esett.
1: Na, hát hajrá, és csinál. Tehát most igazából ezzel semmi baj nincsen. Muszáj még néhány dolgot megemlíteni, mert rendkívül fontos. Egy, hogy nem tudsz minden nap erdőbe menni, nem baj, tudnillik. Azt is megmérte az adott tanulmány, hogy egy ilyen tartós erdőben tartózkodásnak hány napig van hatása.
0: Hány
1: és úgy
0: van?
1: Képzeld el, hogy 7 napig.
0: Hát pont jó, heti egy.
1: Okay. Így van. Tehát már heti egyel is jó eredményeket tudunk elérni. No, és mindig koncentrálunk az oxigén tartalomra, és nagyon-nagyon-nagyon nem koncentrálunk a szén-dioxid tartalomra. Tudni? Hiába elég az oxigén egy akármilyen szobában, munkaterületen, ha a szén-dioxid szint megemelkedik, akkor te lassú gondolkodású leszel, fáradt leszel, nyomott leszel. Hiába van elég oxigén, ha nincs szellőztetés és felszaporodik a szén-dioxid, az bizony negatív hatással lesz át. Tehát nagyon fontos, érdemes irodákba, főleg ahol ezekben a modernekben nem lehet nyitni az ablakot. Elképesztően fontos szén-dioxid, nem szén-monoxid, hangsúlyozom, szén-dioxid szintmérőt tenni, mert ez tudja azt megmutatni, hogy azért vagy fáradt, mert nincs elég. Most van elég oxigén, de nincs, vagy túl sok a szén-dioxid. És autóvezetésnél, és ezek a modern autóknál ugye nyomkodjuk ezt a gombot, hogy lezárjuk, hogy a külső levegő. Zárt levegő keringetésnél pedig megint az történik, hogy a szén-dioxid szint fölmegy. És borzalmas álmosság és baleset lesz belőle, tehát erre is...
0: Elfáradtott a sofőr.
1: Igen, így van, tehát ez nagyon lényeges. Tehát oxigén, szén-dioxid, és a növények áldásos, gyönyörűséges védő hatása.
0: Szuper. Holnap folytassuk, hogy milyen témával ki fog derülni. Tartsanak holnap is velünk, jó? És doktor, köszönjük szépen mára, csak 10 perc.hu-n keresztül hallgassák vissza az adásokat. Köszönjük a hallgatóknak. Szia, doktor úr!
1: Szervusz!

0: Rövidesen már 9 óra elvileg, itt most már felvettük a nap ritmusát, a reflexek is rendben vannak. Például mennyi idő alatt tudnak kirakni egy klasszikus Rubik kockát most így hirtelen, szerda reggel? Csak úgy mondom, hogy egy 6 éves kínai kislány lett a Rubik kocka új rekordere, hát ő kissé kilóg az átlagos 6 évesek sorából, másodpercek alatt kirakta a klasszikus 3x3x3-as Rubik kockát, ráadásul néhány napon belül kétszer is megjavította a női rekordot. A 6 éves Lian Yunziról van szó, és az ő teljesítménye még a felnőttek nemzetközi mezőnyében is egészen kivételes, 4,27 század másodperces átlaggal rakta ki a Rubik kockát. Hármat pislogunk és kész. Jelenleg ez a 6 éves kislány pedig így a világ negyedik leggyorsabb versenyzője. Hát, hogyha ez a tempó nincs is még meg a szerda reggelben, azért remélhetőleg valamelyest már felvettük a nap tempóját, szeptember 23-a van, mindjárt jönnek a friss hírek 9-kor a Westen.
1: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
2: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
1: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
2: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
1: Nyírkem, az egészséges kert titka.
3: Ha elmúltál 5 éves és szeretsz mozogni, most figyelj! Vízilabda, úszás, aquafitness az Aqua SC-nél. Tanulj a legjobbaktól, jelentkezz induló csoportjainkba. Várunk az új városi úszodában. Aqua SC.
4: Tartasz közénk te is.
5: A konkurensodat már ismerik. Téged még nem.
6: Ezen könnyen lehet változtatni. Rádió reklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
7: Megemlékezést tartanak Nyíregyházán. Új CT berendezés állt munkába Kisvárdán, még 80 talpon a kupában. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok. Ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Tiszteletadás a Nemzeti Gyásznapon. Nyíregyháza önkormányzata megemlékezést szervez október 6-án 11 órától az aradi vértanúk tiszteletére. A Tompa Mihály utcán a Damjanics szobornál tartják az eseményt. A megemlékezés ökumenikus szolgálattal kezdődik, emlékező beszédet Jászai Menyhért alpolgármester mond. Felcsendülnek 48-as katonadalok a fegyveres erők és rendvédelmi szervek nyugdíjas klubjának Honvéd népdalköre előadásában. A megemlékezés koszorúzással zárul, olvasható a város honlapján. Új CT segíti a betegellátást a kisvárdai Szent Damján görögkatolikus kórházban. A berendezést a közelmúltban üzemelték be és már munkába is állt. Az intézmény közölte, a 128 szeletes CT olyan modern képalkotó technológiával működik, amely részletgazdagabb képek készítésével segíti az orvosokat a pontosabb diagnózis felállításában. A vizsgálatok emellett gyorsabbak lehetnek, és a testet érő sugárterhelés is alacsonyabb a felvételek készítésénél, mint a korábbi készülékeknél. Elkészült a Vármegyei Kupa harmadik fordulójának párosítása. Az MLS Szabolcs-Szatmár-Berek területi igazgatóság tájékoztatása szerint még 8 csapat érdekelt a megmérettetésben. A harmadik fordulót október 7-én tartják. A sorsolás alapján Nyírbátor, Vásárosnamény, Nagyecsed, Nagydobos, Ajakcsenger és Nyírkarász Sínyő mérkőzéseket rendeznek majd. Fontos, hogy a továbbjutás most is egy mérkőzésen dől el. Ha a 90 perc után döntetlen az állás, akkor az alacsonyabb osztályú csapat jut tovább. Ha azonos osztályúak az együttesek, akkor 11-es párbaj dönt a továbbjutásról. Zajlik a hulladékért komposztot akció. A Nyíregyházi Önkormányzat és az EAK Nonprofit Kft. Közös kezdeményezése még szombatig tart. A lakosság a Nyíregyházi és Mátészalkai hulladékudvarokban leadott, elkülönítetten gyűjtött hulladékért cserébe komposztot kaphat. További részletek az eak.hu oldalon. Változóan felhős, hűvös idővel indul a szerda, de napközben a napsütésé lesz a főszerep. A hőmérséklet csúcsértéke 18 fok körül alakul, eső csak elvétve hullhat, és a szél is mérsékelt marad. Éjszaka is többnyire derült lesz felettünk az ég. A folytatásban csütörtökön és pénteken is hasonló 17-18 fokos kora őszi idő várható. A hétvégén viszont lassan felmelegszik a levegő, a jövő hét elején pedig visszatér a zavartalan napsütés 22-24 fokos meleggel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Most pedig indul egy újabb óra.

Jó reggelt, itt a szerda, és itt a Best Reggel szeptember 23-a van, én Simon Norbert vagyok. Azt gondolom, hogy minden jó érzésű ember egyetért azzal, hogy szeretné, hogyha szép tiszta lenne a környezete, és ez egy teljesen normális dolog. Van erre egy kiváló kezdeményezés, ami ezt mindig szem előtt tartja, ez a Teszed akció, aminek a jelentkezési határidejét most meghosszabbították. Szeptember 27-én vasárnap éjfélig lehet jelentkezni, ha valaki érez ebben magában ambíciót. Idén október 12-e és 18-a között lesz majd a Teszed, az ország legnagyobb szemétszedési akciója, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet az illegális hulladék elhelyezés megelőzésének és megszüntetésének fontosságára, valamint népszerűsítse az önkéntességet és erősítse a környezet tudatosságot. Az eseményhez találkozási pont regisztrálásával koordinátorként vagy már meglévő találkozási ponthoz önkéntesként lehet csatlakozni. Ennek keretében pedig gyűjthető bármi majd, ami kézzel, kesztyűben biztonságosan felszedhető, zsákba helyezhető és elszállítható, így főként a háztartási jellegű hulladékok lesznek majd a célpontban. A Teszedre így a meghosszabbított jelentkezési határidővel szeptember 27-ig most vasárnap éjfélig lehet jelentkezni, méghozzá a szelektálok.hu oldalon. Érdemes átgondolni, ha van egy kis szabadidő, akkor igazán nemes a cél.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: Az a jó hír, ha nincs hír, hát nem sok minden dolog történt tegnap a katasztrófa védelemnél, bárcsak minden nap ilyen lenne, viszont ezen túl például azért sportesemények is vannak. Ezek az információk jönnek Rutkai Dér Vivientől. Szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok, és igen, köszönjük szépen, Norbi, valóban számunkra az a jó, hogyha kevés a beavatkozás, mert akkor kevés ember került bajba. Tegnap egyetlen egy balesettel kapcsolatosan volt tűzoltói beavatkozás, a tetejére borulva állt meg, ugyanis egy úttestről lesodródott személygépkocsi kedden reggel a 49-15-ös számú út 7-es kilométer szelvényénél Nyírvasvári térségében. A rendőrségi helyszínen és utána nyírbátori hivatásos tűzoltók kerekeire állították és áramtalanították az autót. A jármű egyedülutazó vezetője könnyebb sérülést szenvedett. És valóban a sportesemények, a tűzoltó sportesemények egész évben zajlanak, és a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei tűzoltók is élen járnak ezeken a megmérettetéseken. Ugye vannak olyan jellegű házi versenyek is, ahol tudnak bizonyítani és felkészülni akár az országos vagy éppen nemzetközi futamokra. 8. alkalommal rendezték meg Bükkfürdőn, tehát nem túl közel Vas vármegyében a TFA Hungary-t, az ország legerősebb tűzoltója nemzetközi tűzoltó versenyen, mintegy 100 tűzoltó mérte össze erejét és kitartását szeptember 18-án, azaz múlt hét pénteken. A legkeletibb vármegyéből 3-an mutatták meg gyorsaságukat, erejüket a pályán. Egyébként a feladatok nagyon komoly koncentrációt, kitartást és jó állóképességet követeltek a versenyzőktől. Egy időben 2 tűzoltó teljesítette a pályabírók felügyelete mellett időre a feladatokat. Először egy 19 kg-os tömlővel a vállukon megmásztak egy 12 méter magas állványt, fel kellett futniuk, majd annak a tetejéről felhúztak egy ugyanilyen nehéz tömlőtekercset, amelyet aztán kalodába helyeztek, majd le kellett futniuk az emelvényről, a következő feladat során pedig gerendadarabot kellett 4 kilós kalapáccsal odébb ütniük. Hát valakinek 3 ütésből sikerült szinte egyből, valakinek 7-8-at is kellett kalapácsolnia, majd egy C-sugárral célba kellett lőniük, és mindezek után a férfiaknak egy 80, míg a női versenyzőknek egy 45 kg-os bábút kellett a célba húzniuk, ezzel imitálva a társmentést, vagy éppen embermentést, és ahogy említettem, itt a térségünkből 3 is versenyeztek. Oszlár Gábor tűzoltó őrnagy, rutinos versenyzőként érkezett a megmérettetésre, hiszen a nyíregyházi tűzoltó parancsnoknak már ez volt a 20. TFA, ugyanis 5 szlovák, 1 osztrák verseny után ez már a 14. magyar ilyen jellegű verseny volt, az elmúlt években pedig számtalan futó és lépcsőfutó versenyen, valamint triatlonon vett részt. Pósán László is ott volt, a tűzoltó törzsőrmester, a nyíregyházi C csoport szerparancsnoka, aki az elmúlt esztendőkben több tűzoltó sportversenyen is bizonyított, többek között a szlovák TFA-n is rajthoz állt már, illetve az MTS-e szervezésű megmérettetéseken szinte mindig ott van. 24-ben és 25-ben pedig ő volt a nyíregyházi Sztárek Ferenc tűzoltó erőpróba abszolút első helyezettje. És ott volt Ungi Donát tűzoltó hadnagy is, a nyíregyházi B csoport rajparancsnoka, aki újdonsült apaként állhatott most rajthoz. Számos hazai és nemzetközi tűzoltó sportversenyen jeleskedett az elmúlt években, az idei TFA-t pedig 2 perc 6 másodperces eredményével a dobogón zárta, hiszen a férfi egyes korcsoportban 3. helyezett lett. Ezúton gratulálunk neki. Én pedig köszönöm szépen a figyelmet, nyugodt napot mindenkinek.
0: Köszönjük szépen, és hát jó azt hallani, hogy alapvetően tényleg jó kezekben vagyunk. Jó munkát, szia!
2: A nyíregyháziak! A nyíregyháziak! A jó zenéket szeretik! A jó zenéket szeretik! So what's life supposed to be about, baby? Can't free up your mind, but stop acting crazy! Imádják a legjobbakat! Imádják a legjobbakat! Oh, jöttem, mint egy hurikán! Oh, láttam minden éjszakát! Igen, mindenből a legjobbat! I don't wanna rock, DJ. But you're making me feel so nice. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

hűskutya.hu, nem tudom, hogy hallott-e már erről az oldalról, szeptember 30-áig várják a jelöléseket az év hős kutyája elismerésre ezen az oldalon, a hűskutya.hu-n. A szervező pedig olyan speciálisan képzett kutyák történeteit várják, amelyeket a nagy közönségnek is érdemes megismernie. A díjra jelölhető többek között vakvezető, hallássérült és mozgássérült segítő, személyi segítő, terápiás, szolgálati, rohamjelző és mentő kutya is. A szolgálati és mentő kutyák között is sok különleges feladatot ellátó négylábú dolgozik, ugye ma is például, így kábítószer, robbanószer vagy pedig cigarettakereső kutya, illetve területkereső, romkutató, vízimentő és nyomkutató kutya is. Hát ők a négylábú hősök. Ezek a történetek pedig olvashatóak és olvashatóak lesznek az év hős kutyája díj honlapján, a hőskutya.hu-n, ahol a közönség szavazatai döntenek majd a nyertesről. Az ön környezetében van ilyen négylábú hős, szerintem érdemes megírni a történetét. Most

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek a hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Élénk a forgalom városunkban, forgalmi torlódás a főutak mentén és a piacok közelében tapasztalható. Közműfednapok színbehelyezését végzik a Bocskai utca páratlan oldalán, csak úgy, mint a Szarvas utcán, emiatt korlátozták a megállást, valamint terelő és megállást tiltó táblákat is kihelyeztek. Tartanak a közvilágítási oszlopok hibájának javítási munkái a Sóstúj úton, forgalomkorlátozásra készüljenek az arra közlekedők. Épül a Vasvári Pál után és Nyíregyháza Nagykáló között a körforgalom, lassú a haladás, türelmesek legyenek. Körültekintően vezessenek a sebesség és követési távolság betartásával. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.
2: A nyíregyháziak!
3: A nyíregyháziak!
2: A jó zenéket szeretik!
3: A jó zenéket szeretik!
2: Imádják a legjobbakat!
3: Imádják a legjobbakat!

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig Simon Norberttel indul a nap. Friss hírek, jó sztorik, és a legjobb zenék.
1: És a legjobb zenék.
0: Csak a Best FM-en.

már a hét közepén szerdán, szeptember 23-án gyönyörű napsütéses reggelen a kedvenc kollégákkal, a legjobb barátokkal a suliban, mi kell még egy szuper nap kezdetéhez, na meg a best reggellel. Én azt gondolom, hogy minden sinem van. A nap további részéhez mindenkinek sok sikert és jó szórakozást kívánok. Holnap reggel pedig már a csütörtöki napra fogunk hangolódni reggel 6 órától. Ha pedig van egy jó sztoria ma, akkor mindenképpen ossza még meg velünk bestfmnyiregyháza.hu. Klikkeljen az üzenőfalunkra.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ha polikarbonát, akkor Kelet Szolár. Óriási választék, hihetetlen árak, akár házhoz szállítással. Kelet Szolár. Nyíregyháza, Kállói út 71. keletszolar.hu.
2: A konkurensodat már ismerik. Téged még nem.
3: Ezen könnyen lehet változtatni. Rádió Reklám Nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Megnyílt a nyíregyházi egészségpont. Megtartották a megyei polgárőrnapot. Még szombatig tart a hulladékért komposzt akció. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Megnyílt a nyíregyházi egészségpont a Városi Stadionban. A hét minden munkanapján elérhetők a lakosság számára a különböző ingyenes szűrővizsgálatok, mondta Nagyné Hermányos Zsuzsanna, a nyíregyházi szociális gondozási és egészségügyi alapellátási központ igazgatója.
5: Első körben kiemelném a csontsűrűség mérést, a másik az ABI mérés, ami a végtagi verőjerek állapotáról ad egyfajta képet, ez a Bokakar Index, és nagyon-nagyon fontos ezeknek az eredménye a kardiovaszkuláris kórképek kockázati tényezői között, és a testközeli labor vizsgálatok széles skálán szerepelnek a mi egészségpontunknál, ami azt jelenti, hogy a klasszikus vércukormérés mellett lehetőség van hemoglobin, hematokrit szintmérésre, koleszterin szintmérésre, triglicerin szintmérésre, húgsav, INR, és tudunk mérni most már bétaketotes szintet is.
4: Nagy Káló harangot adott otthont a megyei polgárőrnapnak. Az eseményen a társ és együttműködő szervezetek vezetői is részt vettek. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke beszédében kiemelte, a Szabolcs-Szatmár-Beregi Egyesület mind a számadatokat, mind kapcsolatrendszerét, mind pedig vezetési szintjét tekintve példaértékűen működik. Ezért a megye a polgárőrség egyik fellegvárának számít. Hozzátette, a következő időszak egyik fontos feladata az egyesületek működőképességének megőrzése és megerősítése lesz. Elhangzott az is, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 153 polgárőr egyesület, mintegy 5800 polgárőre dolgozik nap mint nap a közbiztonságért. Az eseményen kísérő programok is várták a családokat, különböző bemutatók, vetélkedők, főzőverseny is színesítette a napot, olvasható az Országos Polgárőr Szövetség közösségi oldalán. Zajlik a hulladékért komposztot akció. A Nyíregyházi Önkormányzat és az EAK Nonprofit Kft. Közös kezdeményezése még szombatig tart. A lakosság a nyíregyházi és Mátészalkai hulladékudvarokban leadott, elkülönítetten gyűjtött hulladékért cserébe komposztot kaphat. További részletek az eak.hu oldalon. Napos, változóan felhős időnk van, Nyíregyháza környékén a hőmérséklet 18 fokon tetőzik. A légmozgás mérsékelt marad, csapadék szórványosan előfordulhat. A folytatásban csütörtökön és pénteken marad a hűvösebb 17-18 fokos időjárás. A hétvégén azonban csökken a felhőzet, fokozatosan melegszik a levegő, és a jövő hét első napjaiban már ismét 23-24 fok valószínű térségünkben. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
7: Andrisnak és Norbinak jó pihenést kívánok, 10 óra után pedig a legjobb zenékkel a következő 4 órában rádiózom velem, én Zentai Edit vagyok, a Destiny Child-dal pedig indulunk.
0: Ez a 103.9 Best FM.
8: Nagyon tetszik ez a változatosság a 4 zenékben van, úgyhogy mi

Érdekes világnap van így a mai napon, szeptember 23-án, és hogyha föltennék mondjuk egy olyan kérdést, vagy egy olyan játékos feladatot, hogy mi lenne, hogyha egy órán keresztül mondjuk nem beszélhetnénk, csak éppen mutogatással lehetne kommunikálni. Vajon mennyi félreértés lenne mindebből? Mert hogy nem véletlenül mondom mindezt, ugyanis szeptember 23-án a nyelveknek van a nemzetközi napja, és szerencsés esetben mondjuk egy kollektíva között kialakulhatnak már olyan mozdulatsorok, amihez nem kell kimondani azt, amire gondolunk, mert mindannyian tudjuk, hogy mire is utal ez a bizonyos jelzés. Egyébként párkapcsolatoknál szerintem ez nagyon jól tud működni, hogy nem kell megint csak beszélni, hanem akár egy mozdulattal, egy úgynevezett ilyen kis mutogatással lehet kommunikálni és kifejezni azt, amit akarunk. Na de hogy vajon lenne ebből félreértés, azt mondjuk érdemes egy próbával megspékelni, akár így a délelőtti munkatempóban, amíg én zenélek, és persze nagyon szép napot kívánva mindenkinek hozom a legjobb zenéket itt a Best FM-en. Ákos dala előtt a Killers-szel megyünk tovább. Jó utat kívánok mindenkinek, az úton lévők pedig írhatnak nyugodtan nekem. Én Zentai Edit vagyok, a Messengerem megtalál.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: Madonna és Britney Spears közöse itt a Best FM-en, a legjobb zenék között. Kívánok nagyon szép napot, szeptember 23-a van, beköszöntött az ősz, ezt lehet érzékelni, és olyan szinten is lehet érzékelni, hogy aki mondjuk korán kell, vagy hajnalban nem tud aludni, ők bizony érzékelhették azt, hogy igencsak érdekesen alakultak itt a hőfokok, ilyen 3 foktól egészen 11 fokig hűlt a levegő, de azért a fagyzugos völgyekben akár fagypont közeli értékek is előfordulhattak. Napközben azért alakulnak, majd az értékek 18 és 22 fokos hőértéket mérhetünk majd, ami mindenképpen kellemes időzítése mondjuk egy szabadtéri programnak. Ellázás lehetősége bármikor meglehet, úgyhogy az esernyőt érdemes bedobni a táskába, ha mondjuk úgy indulunk majd ki éppen valami kis pogácsáért, vagy mit tudom én, egy kis innivalóért. Én jó munkát kívánok mindenkinek, nem sokára egy kis kalendáriummal is készülök, hogy kiket is tudunk ma köszönteni szeptember 23-án. Én a legjobb zenéket köszöntöm Denizzel és Orsovai Renivel megyünk tovább. Nem érdekel ez a dal címe, hát remélem a Best FM hallgatókat azért nagyon is érdekli.
1: Há, mint hazai.
2: A Best FM-en.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is vele.

mondhatnám azt is, hogy levelet kaptam live, de ezt nem mindenki érti, de dalából ez nem derült ki, viszont az biztos, hogy igen, hogy mondjuk én is hányas korosztály lehetek, mert hogy viccelődtünk így valamikor dalokkal, hogy nem igazán az angol volt a főnyelv, amit tanultunk, de mi mindent fonetikusan leírtunk és próbáltuk utánozni. Vannak-e ilyen élmények? Biztos, hogy vannak, úgyhogy szerintem két kávé között vagy a munkatempó között jó akár ezeket is fölidézni. No, meg azt is, hogy elgondolkodjunk, hogy mi az első dolog, amit mondjuk megteszünk, amikor hivatalosan is itt van az ősz, hát nagyon sokan elővesszük a pulcsiainkat, és biztos, hogy kellenek idén új pulcsik, na meg új mellények, új blézerek, mert hogy a divat változik, vele együtt pedig mi is mindig szeretünk egy-egy új darabot azért úgy behúzni a ruhatárunkba. Na de jönnek a lattés korszakok, egy jó tökös lattét, hogyha kér valaki, szerintem abszolút egy őszi kis ízbombával fogja magát megajándékozni, és nem tudom ki az, aki már lassan úgy elkezdi a karácsonyi zenéket válogatni, szerintem még ez nagyon korai, de tényleg nagyon sokan úgy viselkedünk, mint hogyha még nyár lenne, pedig ennek már nagyon úgy tűnik, hogy vége, ezt az időjárás is jelzi. Na hát én a legjobb zenékkel megyek tovább, Geszti Péter, Péterfi Borival, egy nagyon aranyos kis dallal, itt a legjobb zenék

kapcsolatról van egy kis érdekesség, mert hogy ebbe a szeptember 23-ában van egy kis világűr, egy kis rock, egy kis jazz, és még a Nintendo is belefér. Hát azt gondolom, hogy nagyon változatos dátumot hozott össze itt nekünk a világirodalom, amiből majd szemezgetek egy picikét. Egyébként, aki születésnapját ünnepli, nagyon nagy boldogságot kívánok. A Szüzek csillagjegyében járunk éppen, hogyha valaki így, mondjuk ezeket így mindenképpen figyelemmel kíséri. Névnapok tekintetében pedig a Gellérteket, a Mercedeseket lehet köszönteni, és hogy milyen érdekességeket még. No, ez majd csak hírek után, mert hogy Andris érkezik. Mindjárt 11 óra van. Szép napot kívánok mindenkinek. Ez a Best FM.

Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Hangya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A konkurensodat már ismerik. Téged még nem.
2: Ezen könnyen lehet változtatni. Rádió Reklám Nyíregyháza. .hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Folytatódik a Deák Ferenc Akadémia. Lengyelországban gyakorlatoztak az egyenruhások, beléptünk a csillagászati őszbe. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Idén ősszel is folytatódik a Deák Ferenc Akadémia Egyesület előadás sorozata. Ezúttal az 1956-os forradalom és szabadságharc 75. évfordulója előtt tisztelegnek. A 32. előadás sorozat október 1-én kezdődik. Az első alkalom témája 56 nemzetközi háttere lesz. Az előadó Romsics Ignác történész, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja. Az előadásoknak a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár konferencia terme ad otthont. További részletek a nyíregyháza.hu oldalon. Nemzetközi gyakorlaton az egyenruhások több hónapos felkészülést követően megérkeztek Lengyelországba az MH II. Vitéz Battaljantal területvédelmi ezred tartalékos katonái, írja a honvédelem.hu. Az 5. Vitéz Farkas Gyula területvédelmi zászlóalj állománya a nyíregyházi Damjanics laktanyából indult útnak. Meghívásra vesznek részt egy 10 napos nemzetközi gyakorlaton Lengyelországban. A katonák őrzés, védelmi és járőr feladatokon, különböző harcászati feladatokon vesznek részt, a kiképzés zárásaként pedig kötelékben végrehajtott lőgyakorlaton is bizonyíthatnak. A cél, hogy a tartalékosok ne csak a hazai kiképzési környezetben, hanem idegen helyen más nemzet katonáival együttműködve is helytálljanak. Hivatalosan is búcsút inthetünk a nyárnak, ma hajnalban beköszöntött a csillagászati ősz. Elérkezett az őszi napi egyenlőség, amikor a világ szinte minden pontján közel azonos hosszúságú a nappal és az éjszaka. Innentől az északi féltekén egyre rövidebbek lesznek a nappalok, mondta rádiónak Nagyváradi László csillagász.
4: A föld tengelyferdesség egy olyan szögben áll, amikor a hosszúsági körök, a délkörök, a meridiánok, azok egybeesnek ugye a forgástengelye. Tehát így az árnyékos oldal és a megvilágított oldal derékszögben metsződik. Ez azt jelenti, hogy az eszkimóktól a busmanokig mindenkinek azon a napon 12 óra a nappal és 12 óra az éjszaka. Véget ér az északi féltekén a nyár. A napsugarak hajlásszöge alacsonyabb. Ilyenkor megindul a nap a déli félteke irányába, és ott ugye tavasz van, és aztán mennek a nyárba.
3: És most néhány szó az időjárásról. Napos, változóan felhős időnk van, Nyíregyháza környékén a hőmérséklet 18 fokon tetőzik. A légmozgás mérsékelt marad, csapadék szórványosan előfordulhat. A folytatásban csütörtökön és pénteken marad a hűvösebb 17-18 fokos időjárás. A hétvégén azonban csökken a felhőzet, fokozatosan melegszik a levegő, és a jövő hét első napjaiban már ismét 23-24 fok valószínű térségünkben. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: 11 óra után a French Affair fölkészül, én pedig amikor a naptáramat nem jó helyen nyitom ki, akkor bizony bebenézhet az ember egy-két dátumot vagy programot, úgyhogy jó megnézni mindenkinek a naptárját, bizony szeptember 23-a van. Teklák, Linák, Linettek, boldog névnapot kívánok! Jó utat kívánok mindenkinek, rádiózon a Best FM-mel itt a 103.9-en. Én Zentai.

készítem a gyerekeket, vagy legalábbis a lehetőséget megadjuk, hogy itt az iskolázással kapcsolatban hírt adjunk városunk intézményeiről. Ugye tegnap az Apácaiban történt a beiskolázási tájékoztató, aztán lehet készülni a BEM-be készülő diákoknak és az ovisoknak, a szülőkkel együtt, mert hogy egy egész tanéven át tartó ovis program sorozattal várják itt a nagycsoportos ovisokat. A rendezvény sorozatnak az első állomása nagyon stílszerű a név, mert BEM utatkozó névre keresztelt, egy ilyen kis nyitó esemény lesz, ami majd a holnapi napon, szeptember 24-én csütörtökön 16:30-kor rendeznek meg. Hát itt azért mindenféle játékos foglalkozás lesz, mozgásprogram, ugrálóvár, robotika, nyelvoktatási bemutatón keresztül egy kicsikét meg tudnak ismerkedni a gyerekek, és persze a szülők is az intézménynek a képzéseivel. Hát nagyon fontos, milyen furcsa, úgy belegondoltam, hogy annak idején, amikor az én gyerekeim voltak általános iskolások, valahogy olyan egyértelmű volt, hogy oda mennek, ahová én jártam, és még volt szerencsém olyan tanár nénihez is vinni őket, akik engem is tanítottak valamikor. Hát ha vannak ilyen jó élmények, nyugodtan meg lehet velem osztani, mert hogy fontos dolgok ezek, nagyon nem mindegy, hogy milyen alapokkal indul a gyerek neki majd az iskolának. Hogy szeresse azt, amit csinál, ahová jár, olyanok legyenek a barátai, a tantestület, és úgy minden az egész környezet. Úgyhogy ez is egy lehetőség, hogyha valaki a BEM-et választja, akkor érdemes tájékozódni az iskolának is a honlapján. No, én a legjobb zenékkel tájékoztatom a kedves Best FM hallgatókat, hogy nem sokára jön a Flip the Script, a New Level Empire, Lady Gaga, Gáspár Laci, itt a legjobb zenék között.

Budapest Ústói úton erre mindenképpen készüljenek, úgyhogy itt az arra közlekedők forgalomkorlátozásra számítsanak. Jelzőlámpa irányítja a forgalmat Nyíregyháza és Nagykáló között. A múltkor én is arra autóztam, és még mindig tényleg ez van. Úgyhogy picikét ilyen szakaszosan tud a forgalom haladni, lassított haladással erre mindenképpen figyeljenek, legalábbis itt egyébként egy tábla is kint van a Nyírjestanyai elágazásnál, 40 km/h megengedett sebesség, úgyhogy mindenképpen hosszabb menetidővel kell számolni a kedves járművezetőknek. Jó utat kívánok mindenkinek, biztonságjövet használjuk, az autóban minden rendben van, jaj de jó, hogy beszélek róla, mert nekem is kiürült az ablakmosó folyadékom, úgyhogy mindenképpen utána kell majd tölteni. No, erről ennyit, viszont most egy picit így belesüppedünk a nyárnak a hangulatába, mert hogy elmúlt a nyár, itt van az ősz, de gondolatban még becsukott szemekkel lehet nosztalgiázni. Mondjuk a nyárnak a legjobb pillanatairól. Jön a füllet forró nyár, Gáspár Lacival.

egyik között, aztán Will Smith is jön, csak hogy ilyen fiús kis etapot gyűjtsünk össze. A fiúkra büszkék vagyunk, a hölgyekre meg még büszkébbek, főleg akkor, hogyha olyan munkát végeznek, ami mellett még mondjuk van idő este elmenni egy kicsikét tornázni, mozogni, és én nagyon sokszor látom ám a hölgyeket, hogy munkaidő után a kis laticellel megindulnak, látom, hogy a kis plusz ritikül melletti táskában ott lapul a törölköző, a sportcipő, és ha van egy kis levezetés, semmi kapacitás, az egy nagyon-nagyon jó dolog tud lenni. Egyébként a Mozdul Nyíregyháza rengeteg lehetőséget kínál arra, hogy mindenféle mozgást kipróbáljunk, úgyhogy érdemes akár letölteni ezt az órarendet, és mondjuk a hűtőszekrényre úgy egy hűtőmágnessel rácuppantani, mert nagyon praktikus tud lenne, amikor az ember úgy nyitja a hűtőt, mert hogy valamit enne, maga se tudná, hogy mit enne, de nyúl érte, és akkor ott van az órarend, és feltűnik, hogy mondjuk ilyen jóga, ilyen gerinctorna, ilyen Nordic Walking lehetőség, hogy akkor átgondoljuk, hogy hiányzik ez a kocka kis csokoládé, vagy inkább elmegyünk tornázni. No hát, ez is egy jó tematika lehet. Viszont ha már a Mozdul Nyíregyháza, akkor van egy kis változás itt a programban, mégpedig a mai napon majd a Flow kezdő és az újrakezdő jóga foglalkozás, ami a Kodályban lenne 17 óra 15-kor, az elmarad, illetve szombati napokon, mint ahogy most is majd szeptember 27-én, a Vasváriban elmarad a napindító indo-tibeti jóga foglalkozás, ami 9 órától lett volna megtartva jelen esetben. Erre mindenképpen készüljenek azok, akik mondjuk ezt a két sportágat választották volna egy kicsikét így mozgásgyanánt. Mozogni jó, néha nem is árt fölállni az íróasztaltól, egy kicsit levegőzni, úgyhogy én a jó munka között mindenképpen erre is úgy gondolom, hogy teret adhatunk. Will Smith jön, én pedig iszom a kávém tovább. Szép napot kívánok mindenkinek! Ez a 103.9 Best FM.

TNT itt a Best FM-en, és álmodozni nagyon jó, főleg az ebédidőről. Hogyha van lehetőség egy picit fölállni az asztaloktól, és mondjuk megindulni egyet, sétálni, levegőzni, akkor ezt tegyék meg, mert hogy kell egy kis lendület itt a munkaidő közepén is. Én jó étvágyat kívánok az ebédhez, mert hogy a 12 órát, aki tartja, ő már biztos, hogy rajtra készen áll, hogy induljon enni. Mindez jó étvágyat, a legjobb zenék sorát viszont még a következő órákban mindenképpen fogom indítani, viszont a hírek is érkeznek, mindjárt jön Andris.

0: Kiss FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ha polikarbonát, akkor Kelet Szolár. Óriási választék, hihetetlen árak, akár házhoz szállítással. Kelet Szolár. Nyíregyháza, Kállói út 71. keletszolar.hu.
2: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mi az ésséggel nem tárgyalunk. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
3: Ha elmúltál 5 éves és szeretsz mozogni, most figyelj! Vízilabda, úszás, aquafitness az Aqua SC-nél. Tanulj a legjobbaktól, jelentkezz induló csoportjainkba. Várunk az új városi úszodában. Aqua SC.
1: Tartasz közénk te is!
4: A konkurensodat már ismerik. Téged még nem.
5: Ezen könnyen lehet változtatni. Rádió reklám Nyíregyháza. .hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Megemlékezést tartanak Nyíregyházán. Új CT berendezés állt munkába Kisvárdán, még 80 talpon a kupában. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok. Ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Tiszteletadás a Nemzeti Gyásznapon. Nyíregyháza önkormányzata megemlékezést szervez október 6-án 11 órától az aradi vértanúk tiszteletére. A Tompa Mihály utcán a Damjanics szobornál tartják az eseményt. A megemlékezés ökumenikus szolgálattal kezdődik, emlékező beszédet Jászai Menyhért alpolgármester mond. Felcsendülnek 48-as katonadalok a fegyveres erők és rendvédelmi szervek nyugdíjas klubjának Honvéd népdalköre előadásában. A megemlékezés koszorúzással zárul, olvasható a város honlapján. Új CT segíti a betegellátást a Kisvárdai Szent Damján görögkatolikus kórházban. A berendezést a közelmúltban üzemelték be és már munkába is állt. Az intézmény közölte, a 128 szeletes CT olyan modern képalkotó technológiával működik, amely részletgazdagabb képek készítésében segíti az orvosokat a pontosabb diagnózis felállításában. A vizsgálatok emellett gyorsabbak lehetnek, és a testet érő sugárterhelés is alacsonyabb a felvételek készítésénél, mint a korábbi készülékeknél. Elkészült a Vármegyei Kupa harmadik fordulójának párosítása. Az MLS Szabolcs-Szatmár-Berek területi igazgatóság tájékoztatása szerint még 8 csapat érdekelt a megmérettetésben. A harmadik fordulót október 7-én tartják. A sorsolás alapján Nyírbátor, Vásárosnamény, Nagyecsed, Nagydobos, Ajakcsenger és Nyírkarász Sínyő mérkőzéseket rendeznek majd. Fontos, hogy a továbbjutás most is egy mérkőzésen dől el. Ha a 90 perc után döntetlen az állás, akkor az alacsonyabb osztályú csapat jut tovább. Ha azonos osztályúak az együttesek, akkor 11-es párbaj dönt a továbbjutásról. Zajlik a hulladékért komposztot akció. A Nyíregyházi Önkormányzat és az EAK Nonprofit Kft. Közös kezdeményezése még szombatig tart. A lakosság a Nyíregyházi és Máté-Szalkai hulladékudvarokban leadott, elkülönítetten gyűjtött hulladékért cserébe komposztot kaphat. További részletek az eak.hu oldalon. Napos, változóan felhős időnk van, Nyíregyháza környékén a hőmérséklet 18 fokon tetőzik. A légmozgás mérsékelt marad, csapadék szórványosan előfordulhat. A folytatásban csütörtökön és pénteken marad a hűvösebb 17-18 fokos időjárás. A hétvégén azonban csökken a felhőzet, fokozatosan melegszik a levegő, és a jövő hét első napjaiban már ismét 23-24 fok valószínű térségünkben. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
8: Bizony, van, aki a lecsót választotta ebédként. Nagyon köszönöm a fényképet, én is szerettem, és ilyenkor úgy meg is kívánom, ugye, hogy milyenek vagyunk, mi, amit a szomszédasszony készít, vagy a kolléganő, az biztos, hogy receptformájában elkérjük, és jobb esetben el is készítjük. 12 óra után vagyunk, jó napot, jó munkát kívánok mindenkinek. Szeptember 23-án ez a Best FM Vastag Csabival, az Envoggal, de az órát már is Ékön Dalával indítom, ez a Lonely.

7-kor. Nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek. Jó étvágyat ahhoz a finomsághoz, amit elkészítettünk. Nekem lecsón van, amit meg fogok spékelni. Biztos vagyok benne, egy kis sült szalonnával, kolbászkával és jó sok tojást fogok rádobni, mert hogy én így szeretem, és tudom, hogy van, aki mondjuk tejföllel szereti még megbolondítani. Ez is egy nagyon jó ötlet lehet. Egyébként, ha nincs valakinek vacsi ötlete, akkor én nagyon szépen köszönök egy recept ajánlatot, amit Ilikétől kaptam, rakott gombát bulgurral. Nagyon jól néz ki, és tényleg tök egyszerű az elkészítése. Nekem van már egy tippem, mert hogy a fotót látom, és azt is, hogy bulgur, csiperke gomba, hagyma, tojás, hab, tejszín, parmezán sajt, aha, hát tudunk ítélni, és tejföl is szükséges ehhez a finomsághoz, aminek az elkészítése nagyon egyszerű lesz majd. Hát nyilván elkészítjük a bulgurt, könnyen, ugye, csak megfőzzük dupla vízben, én legalábbis így szoktam, fedő alatt lassú tűzön, majd a gombát is elkészítjük, az apróra vágott hagymára szépen rádobjuk, rápirítjuk, és utána a tejszínbe belekeverjük a tojást, a reszelt sajt felét, sót, frissen őrölt borsot, hű, de jól néz ki, és ezután jöhet a rétegezés, bulgur, rá helyezzük a pirított gombát, majd ráöntjük egyenletesen elosztatva a tejszínt, majd a sűrű tejfölt elkenjük a tetején, hát erre lehet szórni a sajtnak a másik felét, és előmelegített sütőben összesütjük, a végén pedig egy kicsit még meg lehet pirítani ezt a kis sajtot, jó kis ropogósát tudja tenni majd ezt az egytál ételünket. Köszönöm az ötletet, így hirtelen bele is szaladtam, még lehet, hogy el is fogom ma készíteni, hogyha valakinek ezzel sikerült egy kis vacsora ötletet szereznem, akkor már megérte fölkelnem. Jönnek a legjobb zenék Justin Timberlake-től és Timberland-el, a folytatásban aztán megyünk a diszkóklub felé, és megyünk a munkaasztalunk felé is, mert hogy jó munkát kívánok mindenkinek!

0: Ő volt Fergét a Best FM-en a legjobb zenék között szeptember 23-án. Hihetetlenül telnek itt a napok, meg a hónapok, aztán lassan most már a gumicsizmát is elő lehet húzni, meg a téli csizmát, mert hogy van már bizony olyan tájegység, ahol szembesültek itt az első hóhelyzettel. Na nem nálunk, mert egy picit azért nem árt majd utazni, de a hírek azért abszolút valósak, és hogy pontosan hol is esett le az első hó, a Magas Tátrában, az Alacsony Tátrában, és az ezekhez hasonlóan a többi szlovákiai magas hegységek is. Már megfigyelhető a nyári szezont követően kialakult első hótakaró, viszont figyelmeztetnek itt már a hegyekbe látogatóknak elsősorban, hogy a következő napokban a magashegyi régióban ezekkel a körülményekkel kell számolni. A várható felmelegedése tekintettel arra lehet számítani, hogy a hótakaró azért a hétvégére elolvad, de mindenképpen megmutatta magát már itt az első kis hótakaró, ha óvatosan is, de megmutatta magát, úgyhogy így is lehet már várni az ősszel együtt majd a havat. Nálunk pedig a legjobb zenéket lehet várni, hiszen jön a Bombon és a hétvégi királylány.
1: Há, mint hazai! A Best FM-en!

Mikor a Robi itt a Best FM-en a legjobb zenék között a hét közepén, van még egy pár nap, aztán jön majd a hétvége, úgyhogy remélhetőleg mindenkinek megvan a kellő lendülete ahhoz, hogy ráhangolódjon még erre a két munkanapra. No hát nagyon úgy tűnik, hogy valakinek megvolt a lendülete már, ami a belvárost illeti, mert hogy a nyíregyháza.hu oldalról is lehet ezzel a hírrel szembesülni, mely szerint megrongált kereszttáblák Nyíregyháza belvárosában, ugyanis több kereszttáblát is megrongáltak ismeretlen tettesek városunkban. Arra kérik a kerékpárosokat és a gyalogosokat is, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek. Hát elnye-belnye mondanánk, ám bár itt a kerékpáros és rolleres forgalomra is lehetne egy kis elnye-belnyét mondani, mert hogy sok esetben tényleg nagyon észre kell ott közlekedni, főleg gondolok itt családokra, akik mondjuk gyerekekkel mennek éppen egyet fagyizni, vagy csak úgy sétálni, mert hogy nagyon kell fogni a kezüket, hogy nehogy valami száguldozó rolleres vagy kerékpáros éppen balesetet okozzon. Hát erre is figyelmeztetünk, szerintem mindannyian mindenkit, no és persze ez pedig egy nagyon ronda dolog, hogy itt megrongálták ezeket a táblákat. Én bízom benne, hogy ott mindenféle kamerának a segítségével meg lesz majd az, hogy kik is követték ezt el. No hát én a legjobb zenékkel remélhetőleg jó hangulatot fogok generálni az ön kis otthonába, vagy éppen a munkahelyére, vagy éppen az autójában. Jó utat kívánok mindenkinek, és balesetmentes közlekedést! Ez a Best FM!

a következő órában pedig az ajánlatokkal érkezem, viszont nem sokára egy óra van, és a hírekkel érkezik. Egészséges napot kívánok mindenkinek, amihez mondjuk a desszertként be lehet iktatni egy kis gyümölcsnek is a fogyasztását. Hogy miért mondom mindezt? Mert hogy a Városmajorban is készülnek mindenféle egészségtudatos program sorozattal, amiből csipegetünk egy picikét majd mi is a következő órában.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ha már bűnbe esel, legalább legyen finom. Válaszd a Pizza Mafiát. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
2: A konkurensodat már ismerik. Téged még nem?
3: Ezen könnyen lehet változtatni. Rádió Reklám Nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Megnyílt a nyíregyházi egészségpont. Megtartották a megyei polgárőrnapot. Még szombatig tart a hulladékért komposzt akció. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Megnyílt a nyíregyházi egészségpont a Városi Stadionban. A hét minden munkanapján elérhetők a lakosság számára a különböző ingyenes szűrővizsgálatok, mondta Nagyné Hermányos Zsuzsanna, a nyíregyházi szociális gondozási és egészségügyi alapellátási központ igazgatója.
5: Első körben kiemelném a csontsűrűségmérést, a másik az ABI mérés, ami a végtagi verőjerek állapotáról ad egyfajta képet, ez a Bokakar Index, és nagyon-nagyon fontos ezeknek az eredménye a kardiovaszkuláris kórképek kockázati tényezői között, és a testközeli labor vizsgálatok széles skálán szerepelnek a mi egészségpontunknál, ami azt jelenti, hogy a klasszikus vércukormérés mellett lehetőség van hemoglobin, hematokrit szintmérésre, koleszterin szintmérésre, tiglicerin szintmérésre, húgysav, INR, és tudunk mérni most már bétaketotes szintet is.
4: Nagy Káló harangot adott otthont a megyei polgárőrnapnak. Az eseményen a társ és együttműködő szervezetek vezetői is részt vettek. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke beszédében kiemelte, a Szabolcs-Szatmár-Beregi Egyesület mind a számadatokat, mind kapcsolatrendszerét, mind pedig vezetési szintjét tekintve példaértékűen működik. Ezért a megye a polgárőrség egyik fellegvárának számít. Hozzátette, a következő időszak egyik fontos feladata az egyesületek működőképességének megőrzése és megerősítése lesz. Elhangzott az is, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 153 polgárőr egyesület, mintegy 5800 polgárőre dolgozik nap mint nap a közbiztonságért. Az eseményen kísérő programok is várták a családokat, különböző bemutatók, vetélkedők, főzőverseny is színesítette a napot, olvasható az Országos Polgárőr Szövetség közösségi oldalán. Zajlik a hulladékért komposztot akció. A Nyíregyházi Önkormányzat és az EAK Nonprofit Kft. Közös kezdeményezése még szombatig tart. A lakosság a nyíregyházi és Mátészalkai hulladékudvarokban leadott, elkülönítetten gyűjtött hulladékért cserébe komposztot kaphat. További részletek az eak.hu oldalon. Napos, változóan felhős időnk van, Nyíregyháza környékén a hőmérséklet 18 fokon tetőzik. A légmozgás mérsékelt marad, csapadék szórványosan előfordulhat. A folytatásban csütörtökön és pénteken marad a hűvösebb 17-18 fokos időjárás. A hétvégén azonban csökken a felhőzet, fokozatosan melegszik a levegő, és a jövő hét első napjaiban már ismét 23-24 fok valószínű térségünkben. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig indul egy újabb óra

Sánchez is fölkészül, de jön a Back to Black is, és a Blue dala is még ebben az órában. Nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek, és jöjjenek olyan programok, amikre lehet készülni még akár a mai napon is. Majd Reiki klub, mint olyan lehetőség 5 óra és 7 óra között, a Városmajori Egészségnapok keretén belül, azon belül is a Szívvilágnapjának a jegyében történik. Itt az egész héten vannak különböző program lehetőségek, ma tehát Reiki klub lesz. Holnap reggel 9 óra és 10 óra között gerincjóga, majd pénteken gyógytorna reggel 8:30 és 9:30 között. Nagyon fontos, hogy a csontritkulás kezelésére fog ez történni, úgyhogy biztos, hogy el lehet sajátítani olyan kis mozdulatsort, amit az otthoni kis tornánkba is be tudnánk építeni. Aztán 10 órától egy órán keresztül szűrővizsgálatokra van lehetőség, vérnyomás, vércukor, oxigénszintmérés, ahol közreműködik a Változókorú Nők Egyesülete. És hát persze minden nőnek nagyon fontos egy kis szépségtanácsadás, itt ennek is meg lesz a lehetősége. Nagyon fontos, hogy a résztvétel ingyenes, viszont regisztrációhoz kötött. A helyszín a Városmajori Művelődési Ház, érdemes megnézni az oldalunkat, ugyanis a pontos kis heti menetrend itt teljes mértékben olvasható. A legjobb zenék pedig hallgathatóak, hiszen ez a Best FM.

0: velünk, repül a munkaidő, mert itt szólnak a nyíregyháziak zenei kedvencei változatosan.
1: Ez a 103.9 Best FM.

telt el. No hát lehet egy picit majd nosztalgiázni mondjuk a holnapi napon, mert hogy a program a hazai rajzfilm gyártás kiemelkedő időszakát, művészeti, pedagógiai és közművelődési, valamint társadalomtörténeti nézőpontból fogja bemutatni a holnapi napon 2 órától. A Váci Mihály Kulturális Központban lesz ez a program sorozat, ahol foglalkoznak majd az animációval, ennek az aranykoráról egyfajta szakmai konferencia keretén belül, és hogy mi mindent változott már azóta a világ, hát biztos vagyok benne, hogy ennek egyfajta ilyen kis összefoglalójára is sor kerül majd. A program nagyon érdekes lesz, úgyhogy aki úgy érzi, csatlakozhat hozzá. És ha már egy másik program, és maradjunk a gyerekeknél, akkor a Szent Imrébe, mint katolikus általános iskolába kalauzolom önöket, ahol népmese napi játékudvar lesz majd megtartva szeptember 25-én, ez pénteki nap, 3 óra és 5 óra között várják és hívják a nagycsoportos ovisokat, ugyanis lesz itt táncház, akadálypálya, bábelőadás, játékos feladatok és egy körséta az iskolában. Regisztrálni lehet, és mindenkinek egy nagyon tartalmas kis napot kívánok, amikor is találkozni lehet a mesék világával. Ezek voltak a programok, nálunk pedig a legjobb zenékkel a Back to Black érkezik. Hát dobjuk be a szerelem bombát!

Még egy kis nyugi, egy kis türelem, és nem sokára vége lesz annak a munkaidőnek, ami után nagyon sokaknak azért tudom, hogy kezdődik a második műszak, ugye, vacsora mi lesz, megyünk a gyerekekért, külön órák, úgyhogy én nagyon jó lendületet kívánok, és erőt mindenkinek mindehez. Higgyék el, hogy megvan az eredménye annak, hogyha megfelelő munkát végzünk, akár a gyerekeinkkel. Időjárási fronton nagyon úgy tűnik, hogy a napsütést azért megzavargathatják itt mindenféle gomoly felhők, és helyenként azért itt a szél is megerősödhet, és kisebb záporok kialakulhatnak. Azért napközben egy olyan 22 fokra még melegedhet a levegő, amit mindenképpen fogunk érzékelni. Hogy vannak az allergiások, és mondjuk mennyire tudják magukat így egy picit kordában tartva a mindennapokat megélni, mert hogy nagyon úgy tűnik, hogy a lehűlés mérsékelte igaz a parlagfűnek a pollen koncentrációját, ami azonban még mindig nagyon sok felé magas, de a következő napokban a pollen terhelés közepes magas szinten alakul, ezt mondják itt a hozzáértőek. Én bízom benne, hogy azért a parlagfű szezonnak a csúcs időszaka hamarosan véget ér, és mindenki megnyugodhat majd egy picikét, aztán remélem senki nem fog megfázni, most már előkerülhetnek esténként is a zoknik, még akár az ágyban is, hogyha valakinek fázós a lába, mert bizony-bizony nagyon le tud hűlni a levegő. Hát egyelőre melegszik a levegő a legjobb zenékkel, mert hogy Bob Sinclair előtt még Szildala érkezik, ez a Best FM.

0: Két órási hírek előtt én meg egy kis elköszönésre mindenképpen visszajöttem, mert ugye egy olyan cikk jött velem szemben, mely szerint rengeteg magyarnak fáj a háta, és bizony lehet, hogy túlzásnak hangzik, amikor azt mondjuk, hogy szinte minden második magyar küzd valamilyen egészségügyi problémával, legalábbis a friss statisztikák meglehetősen beszédesek ez irányban, és nagyon jó a szalag címe, mert hogy a statisztika nem hazudik, baj van a magyar hátakkal, és nem csak az idősebbek hátával, hanem nagyon meglepő az a statisztika, mely szerint minden második 15 évesnél idősebb magyar számolt be valamilyen tartós egészségügyi problémáról, és a diagnosztizált krónikus betegségek között a hát és a derékfájás az egyik leggyakoribb. No hát, ez ellen valahogy tenni kellene, úgyhogy én is most fölállok, elbúcsúzom, egy kis mozgás gyakorlás után fogom átadni a mikrofont Dékán Istvánnak, aki megérkezett. Ő is biztos, hogy nagyon sokat mozgott délelőtt, úgyhogy neki pont jó lesz most leülni, és a legjobb zenék között megszólalni majd. Én köszönöm a mai nap figyelmét, nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek, az estéhez pedig meghitt, nyugodt hangulatot, mert ez a legfontosabb. Legközelebb hétvégén találkozunk, szombat-vasárnap 8 óra és 2 óra között, mert holnap már Hajni jön vissza a megszokott műsorrendjével. Én köszönöm a figyelmet, ölelés mindenkinek, én Szentai Edit vagyok.
1: Mindenből a legjavát adjuk.

0: Best FM.
1: Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ha polikarbonát, akkor Kelet Szolár. Óriási választék, hihetetlen árak, akár házhoz szállítással. Kelet Szolár. Nyíregyháza, Kálói út 71. keletszolar.hu.
3: Ha elmúltál 5 éves és szeretsz mozogni, most figyelj! Vízilabda, úszás, aquafitness az Aqua SC-nél. Tanulj a legjobbaktól, jelentkezz induló csoportjainkba. Várunk az új városi úszodában. Aqua SC.
2: Tartasz közénk te is!
4: A konkurensodat már ismerik. Téged még nem.
5: Ezen könnyen lehet változtatni. Rádió Reklám Nyíregyháza. .hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Folytatódik a Deák Ferenc Akadémia. Lengyelországban gyakorlatoztak az egyenruhások, beléptünk a csillagászati őszbe. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Idén ősszel is folytatódik a Deák Ferenc Akadémia Egyesület előadás sorozata. Ezúttal az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója előtt tisztelegnek. A 32. előadás sorozat október 1-én kezdődik. Az első alkalom témája 56 nemzetközi háttere lesz. Az előadó Romsics Ignác történész, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja. Az előadásoknak a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár konferencia terme ad otthont. További részletek a nyíregyháza.hu oldalon. Nemzetközi gyakorlaton az egyenruhások több hónapos felkészülést követően megérkeztek Lengyelországba az MH II. Vitéz Battaljantal területvédelmi ezred tartalékos katonái, írja a honvédelem.hu. Az 5. Vitéz Farkas Gyula területvédelmi zászlóalj állománya a nyíregyházi Damjanics laktanyából indult útnak. Meghívásra vesznek részt egy 10 napos nemzetközi gyakorlaton Lengyelországban. A katonák őrzés, védelmi és járőr feladatokon, különböző harcászati feladatokon vesznek részt, a kiképzés zárásaként pedig kötelékben végrehajtott lőgyakorlaton is bizonyíthatnak. A cél, hogy a tartalékosok ne csak a hazai kiképzési környezetben, hanem idegen helyen más nemzet katonáival együttműködve is helytálljanak. Hivatalosan is búcsút inthetünk a nyárnak, ma hajnalban beköszöntött a csillagászati ősz. Elérkezett az őszi napi egyenlőség, amikor a világ szinte minden pontján közel azonos hosszúságú a nappal és az éjszaka. Innentől az északi féltekén egyre rövidebbek lesznek a nappalok, mondta rádiónak Nagyváradi László csillagász.
7: A Föld tengelyfedettség egy olyan szögben áll, amikor a hosszúsági körök, a délkörök, a meridiánok, azok egybeesnek ugye a forgástengelye. Tehát így az árnyékos oldal és a megvilágított oldal derékszögben metsződik. Ez azt jelenti, hogy az eszkimóktól a busmanokig mindenkinek azon a napon 12 óra a nappal és 12 óra az éjszaka. Véget ér az északi féltekén a nyár. A napsugarak hajlásszöge alacsonyabb. Ilyenkor megindul a nap a déli félteke irányába, és ott ugye tavasz van, és aztán mennek a nyárba.
6: És most néhány szó az időjárásról. Napos, változóan felhős időnk van, Nyíregyháza környékén a hőmérséklet 18 fokon tetőzik. A légmozgás mérsékelt marad, csapadék szórványosan előfordulhat. A folytatásban csütörtökön és pénteken marad a hűvösebb 17-18 fokos időjárás. A hétvégén azonban csökken a felhőzet, fokozatosan melegszik a levegő, és a jövő hét első napjaiban már ismét 23-24 fok valószínű térségünkben. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
9: Nálunk szólnak a legnagyobb dalok szerda délután, és ez a Best FM, Néhány István vagyok. Van előttünk 4x60 perc, informálódni, jó dalokat hallgatni. Egészségünkért is teszünk majd, és játszunk is a Pizza Mafia játékában. Már is hozom a legfrissebb előrejelzéseket, és jön DJ Sam is.

Az elkövető a Sugar Babes-t hallotta a legnagyobbak között, ezt a dalt is, és már is nézzük, hogy mire számolhatunk. Hát jelenleg 18 fok a hőmérőn, ez a mai csúcsértékünk. Sok-sok napsütés, néhány felhő kíséri a perceket esőre. Hát nem sok esély van, 15% mindösszesen, de talán most egyelőre elég volt ebből. Majd úgyis érkezik még utánpótlás. A szél az észak-keleti, és egyáltalán nem kellemes, és majd keletivé fordul, még inkább hozva hidegebb légtömegeket, számoljon tehát ezzel. Egyébként a holnapi napban ennek jelei mutatkoznak, csütörtökön már csak 6 fok lesz a reggeli startnál. A következő 30 napos előrejelzést nézegetve az derül ki, hogy még egyetlen egy hét áll előttünk 20 fok feletti hőmérsékletekkel a jövő hét, aztán pedig már inkább 20 fok alá süllyednek a hőmérő higanyszálai. Ezzel kell számolni, akkor már pedig elbúcsúzhatunk az éjszakai 10 fokoktól is, az első talajmenti fagyok akár már 16-án, október 16-án megérkezhetnek. Erről talán ennyit hirtelen, aztán majd frissítjük adatainkat a fekete tövis jön jó cínekkel. Na meg itt van Magdi, meg Szakács Gergő is mindjárt ki.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.
3: Hogy kéne

A Destiny Child énekelt, mi meg foglalkozzunk a fűtésrendszerrel, ha már így beszéltünk arról, hogy hát érkeznek a hideg éjszakák. A fűtésrendszer átvizsgálási időszaka épp most kezdődött el. Óriási a roham a gázszerelőkért, óriási a roham a kéményseprőkért. Utóbbi csak a családi házban érdekes, mert ugye a panelokban, a társasházakban ezt egyébként elrendezik, nem kell tennünk semmit, szóval itt az ideje, hogy átvizsgáltassuk a készülékeinket, melyre minden évben egyszer legalább sort kell keríteni, meg kell nézni, hogy hogyan állunk a széndioxid, a szénmonoxid jelzőkkel, általában ezek elemes cuccok, új elemeket kell vásárolni, és hát nem kihelyezni a helyükre, még a fűtés szezon elején véletlenül se maradjon le, véletlenül se felejtkezzünk el róla. Szakértők szerint a fűtés szezon előtti 1-2 hétben már kell egy próbafűtést tartani, hogy biztosak legyünk abba, hogy a berendezések megfelelő működnek, akár a melegvízről, akár a fűtésről legyen szó, tájékozódjon a Best FM oldalán. Várt váratlan karamell, vele folytatjuk, itt lesz még a New Radicals is mindjárt.

0: megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Hangya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek.
0: A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Curtis énekelt, ez volt a Fehér Rózsa, aztán pedig folytatjuk majd Britney Dolával a Crazy, előtt pedig nézzük a Tessed akciót. A programot meghosszabbították, legalábbis a jelentkezési határidőt, méghozzá 27-ére. Az ország legnagyobb önkéntes szemétszedési akciója ez, melynek célja, hogy megtisztítsa az erdőket, az árkokat, és felhívja a figyelmet, az emberek figyelmét az illegális szemét lerakás problémájára. Ezért pörög évről évre ez a kis programocska, melyhez, ahogy mondtam, 27-én vasárnap éjfélig lehet csatlakozni. Olvas a Best FM oldalán és az MT-n is. És folytatjuk közben dalokkal. Britney jön George Ezrával, egy lazas rét a Budapesten. Ez is kész.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Ezek már az óra végi másodpercek, frissírek azonnal, aztán pedig csúszanunk a három órai blokk, pedig ma is a Pizza Mafia játékáról szól. Érdemes keresni most is bejegyzésünket, Facebook oldalunkon Best FM Nyíregyháza, tudja, ott kell hozzászólni, és ha megteszi, azonnal regisztrálom, és végeredményként így nyerhet majd pizzákat.
0: 93.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mire eldöntöd, mit főz, már rendelhettél volna. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
3: A konkurensodat már ismerik. Téged még nem.
4: Ezen könnyen lehet változtatni. Rádió Reklám Nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Megemlékezést tartanak Nyíregyházán. Új CT-berendezés állt munkába Kisvárdán, még 80 talpon a kupában. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok. Ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Tiszteletadás a Nemzeti Gyásznapon. Nyíregyháza önkormányzata megemlékezést szervez október 6-án 11 órától az aradi vértanúk tiszteletére. A Tompa Mihály utcán a Damjanics szobornál tartják az eseményt. A megemlékezés ökumenikus szolgálattal kezdődik, emlékező beszédet Jászai Menyhért alpolgármester mond. Felcsendülnek 48-as katonadalok a fegyveres erők és rendvédelmi szervek nyugdíjas klubjának Honvéd népdalköre előadásában. A megemlékezés koszorúzással zárul, olvasható a város honlapján. Új CT segíti a betegellátást a kisvárdai Szent Damján görögkatolikus kórházban. A berendezést a közelmúltban üzemelték be és már munkába is állt. Az intézmény közölte, a 128 szeletes CT olyan modern képalkotó technológiával működik, amely részletgazdagabb képek készítésében segíti az orvosokat a pontosabb diagnózis felállításában. A vizsgálatok emellett gyorsabbak lehetnek, és a testet érő sugárterhelés is alacsonyabb a felvételek készítésénél, mint a korábbi készülékeknél. Elkészült a Vármegyei Kupa harmadik fordulójának párosítása. Az MLS Szabolcs-Szatmár-Berek területi igazgatóság tájékoztatása szerint még 8 csapat érdekelt a megmérettetésben. A harmadik fordulót október 7-én tartják. A sorsolás alapján Nyírbátor, Vásárosnamény, Nagyecsed, Nagydobos, Ajakcsenger és Nyírkarász Sínyő mérkőzéseket rendeznek majd. Fontos, hogy a továbbjutás most is egy mérkőzésen dől el. Ha 90 perc után döntetlen az állás, akkor az alacsonyabb osztályú csapat jut tovább. Ha azonos osztályúak az együttesek, akkor 11-es párbaj dönt a továbbjutásról. Zajlik a hulladékért komposztot akció. A Nyíregyházi Önkormányzat és az EAK Nonprofit Kft. Közös kezdeményezése még szombatig tart. A lakosság a Nyíregyházi és Mátészalkai hulladékudvarokban leadott, elkülönítetten gyűjtött hulladékért cserébe komposztot kaphat. További részletek az eak.hu oldalon. Napos, változóan felhős időnk van, Nyíregyháza környékén a hőmérséklet 18 fokon tetőzik. A légmozgás mérsékelt marad, csapadék szórványosan előfordulhat. A folytatásban csütörtökön és pénteken marad a hűvösebb 17-18 fokos időjárás. A hétvégén azonban csökken a felhőzet, fokozatosan melegszik a levegő, és a jövő hét első napjaiban már ismét 23-24 fok valószínű térségünkben. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 4 perccel 3 óra után elstartolt a Pizza Mafia játéka. A hét közepén vagyunk, szerdán is velünk a Gusto és a Bolognese pizzák a Super Pizza menüben, melyre pályázhat ön is, ha keresi bejegyzésünket Facebook oldalunkon, és ide jönnek a legnagyobb dalok is ebben az órában, melyet most indítunk kompakt diszkó sikerével.

Feel the Rain, ez volt a dal, mert indíthattam, hozhattam óra elsőként a kompakt diszkó énekkel és az otthon bárhol már majd vetszáékkal, és a játékkérdés pedig már elérhető Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza, keressen rá itt, és szóljon hozzá, hogy tudjam regisztrálni a játékba. Fázós reggelek érkeznek, itt vagyunk már a csillagászati őszben, ugye ez évféltől már aktuálisan elindult, és egyre rohamosabban fogjuk érezni azt, hogy hát az éjszakák elcsípnek egy-egy percet a napos órákból, és ugye 10 fok körüli reggeli startokra kell számítani innentől kezdve. Hát én nagyfiúson elindultam rövid nadrágba, vagy ilyen 3/4-esbe, egy pulóverrel, és hát nem volt a jó választás. Most már kell egy melegebb öltözet nekem is a hajnal perceihez. Ön, hogy áll ezzel, mennyire fázós, elővette már valami melegebbet, így várok üzeneteket, hozzászólásokat, és közben itt van Biga, Vecca, és majd Freddy is, ez az otthon bárhol.

Forest Street énekelt, ilyen ez az élet, hallottuk tőle, és Robbie Williams pedig a folytatásként Rák DJ-vel a fázós percekre. Kihegyezve mai játékunkat, pedig arra vagyok kíváncsi, hogy mennyire fázós. Így várok üzeneteket, és mindenki, aki hozzászól a Facebook oldalunkon hirdetett játékhoz, belekerül virtuális kalapunkba, ahonnan majd sorsolok, és megtudjuk, hogy ki a szerencsés, aki ma hazaviheti a Pizza Mafia ajándékát a Super Pizza menüdben, a Gusztóval és a Bolognese pizzákkal, melyek már holnaptól is átvehetőek. Ez azért mindenképpen fontos info, hogy a holnapi ebédet vacsit ki is válthatja vele. Szóval nézzük, hogy mennyire fázósak az üzenetek között. Az derül ki így az első pillantásomra, hogy nagyon fázós vagyunk. Gergő volt a leggyorsabb üzenetküldő, szó szerint olvasom, a nagyon és a rohadtul nagyon fázós között valahol. Beatrix is játszik velünk, mint minden nap, én borzasztóan fázós vagyok. Még ha kint 40 fok is van, én akkor is takaróval ülök a tévé előtt. Gábor is játszik velünk eléggé, de mindig bekuckózni és hallgatni melegben a rádiót, hát gondolom bekuckózom. És Tibor is azt írja, hogy nagyon igyekszem rétegesen öltözködni. Hát pont ennek az ideje jött el, amikor nagyon rétegesen kell öltözni, mert reggel még hideg van, napközben jó idő van, le kell venni ezeket a kabátokat, ezeket a pulóvereket. És ön hogy áll ezzel? Mennyire fázós, fogalmazza meg, hogy nyerhessen akár szerencsés esetben, és már is jönnek a dalok a Rák DJ után, Filó énekel, Leszka Flats pedig zárja a triót.

Ennyire fázós, itt tettem fel kérdésemet, így várom válaszait, és igazából még csak olyan üzeneteket kaptam, aki azt mondja, hogy nagyon fázik. Marika gyorsan letudta, ennyit írt, hogy nagyon. Nekem már 25 fok alatt is hideg van, ez Melinda üzenete. Nagyon, nekem már most megfagyás van, Jolán is játszik velünk ma is. Itt van Erika hozzászólása közepesen. Igaz, nem tartózkodom kint, nem nagyon szeretek beöltözni. Hát milyen jó gondolat ez. Én azért kihagynám a hideg perceket, de nem nagyon jön össze. Nagyon fázós vagyok, Rita így üzent. Aztán jobban szeretem, mint a meleget. Csaba, az első olyan gondolat, ami igazából arról szól, hogy inkább felöltözik, inkább fázik, didereg egy kicsit. Így vár a üzeneteket. Úgy látszik, hogy megosztó lesz ez a mai játék is. Megtalálja a bejegyzésünket Facebook oldalunkon Best FM Nyíregyháza, én pedig már is hozom a dalokat, az Eperhold Zsidától érkezik, aztán itt a Hide You Koshinnal, Tóth Gabi is énekel.

Tóth Gabi dühöngött egy kicsit, az elég volt, után Anastasia dalát hallgatjuk mindjárt. A Pizza Mafiás játékunk pedig továbbra is elérhető, az utolsó 20 percben is, Best FM Nyíregyháza Facebook oldalán. Arra vagyok kíváncsi, mennyire fázós, javarészt ilyen üzenetek jönnek, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon. Az önére még kíváncsi vagyok, hiszen így lesz kerek egész ez a gondolat, hogy lesz egy jó kis eszenciánk itt a hallgatói táborban, hogy mennyire vagyunk fázósak. Hiszen itt vannak már ezek a hűvös reggelek, ami hát kéri a felöltözést, a napközbeni 20 fok körüli hőmérsékletben pedig már talán melegünk is van. Ez az átmeneti időszak kedvez a leginkább a megfázásoknak, úgyhogy hát mindenképpen réteges öltözet ajánlott. Erről már jöttek üzenetek hallgatóink által is. Henrietta, nagyon, most már hűvösnek érzem az időt, igen, én is így vagyok ezzel. Nagyon tudok fázni, a lábam, az orrom a legjobban. Erika, nekem a lábam meg a kezem. Hú, de tud fázni a talpam meg az ujjaim. Nagyon-nagyon, már most fázom, mi lesz még velem télen. Ez Edina üzenete. Én azt gondolom, hogy kell egy időszak, amíg aklimatizálódunk. Utána sokkal jobb a helyzet. Az első nagy hidegek nagyon-nagyon rosszul tudnak esni, aztán utána valahogy a mínusz 10-en is át. Mi evickéljük, átvészeljük valahogy. Várom még üzeneteit, van még 20 perce. Anastasia énekel, aztán itt lesz Ákos is mindjárt.

Egy gyors fókusz itt a célegyenesre, ugyanis 10 percünk van mindösszesen, hogy együtt játszunk a mai Pizza Mafiás játékunkban. Arra vagyok kíváncsi, mennyire fázós is. Hát erre most már azért készülni kell, hallgatóink. Nagyon sokan azt írták, hogy nagyon fázósak, egy-két kivétellel, és én teljesen egyetértek. Mondjuk lehet, hogy hozzátartozik az is, hogy az ember hogyan nőtt fel. Én ugye panelban nőttem fel, 26 fok volt akkor talán nálunk, mert még nem is voltak ezek a szabályzók a távhűs rendszereken, úgyhogy vagy nagyon meleg volt, vagy nagyon fáztunk. Nálunk 26 fok volt, és azóta ilyen 24-25 fok körül van a komfortzónám, de én azért megszoktam a hideg

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Érkeznek a legfrissebb hírek Andristól itt a Best FM-en. Ezzel párhuzamosan, mint ahogy lenni szokott, lezárjuk a Pizza Mafia játékát, és megtudjuk, hogy ki nyert, aki már holnaptól át is veheti a nyereményt. A srácoktól ott a helyszínen, a Pizza Mafiánál csak mondania kell, hogy kicsoda ön, és itt nyert a Best FM-en, ők be is fogják tudni azonosítani. Hiszen nekem van még egy kis regisztráció, meg egy kis adminisztráció még itt a játékunk kapcsán. Arra voltam ma kíváncsi, mennyire fázós, mert nekem nagyon hűvösen indultak ezek a reggeli percek, és húha, hát azért meggondoltam, hogy haza kellene menni, vissza kellene fordulni, mert ebből könnyen lesz megfázás, aztán a végén mégse tettem, és az üzenetekből is az derül ki, hogy javarészt nagyon sokan fázósak vagyunk, egy-két kivétellel, szinte mindenki fázós. Így jött a nyertes üzenet. Nekem a mai nap már tél, Erika üzente. Gratulálok, ma ön nyert a szuper pizza menü, jó étvágyjal fogyassza, köszönöm hozzászólásaikat, holnap a csütörtök is esélyes valakinek, úgyhogy érdemes figyelni, most pedig jönnek a közlekedési infók majd a hírek után.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
3: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
2: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
3: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
2: Nyírkem, az egészséges kert titka.
4: Ha elmúltál 5 éves és szeretsz mozogni, most figyelj! Vízilabda, úszás, aquafitness az Aqua SC-nél. Tanulj a legjobbaktól, jelentkezz induló csoportjainkba. Várunk az új városi úszodában. Aqua SC.
5: Tartozz közénk te is.
6: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mi az ésséggel nem tárgyalunk. Telefon 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
7: Ha polikarbonát, akkor Kelet Szolár. Óriási választék, hihetetlen árak, akár házhoz szállítással. Kelet Szolár. Nyíregyháza, Kállói út 71. keletszolar.hu.
8: A konkurensodat már ismerik. Téged még nem.
9: Ezen könnyen lehet változtatni. Rádió Reklám Nyíregyháza. .hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
10: Megnyílt a nyíregyházi egészségpont, megtartották a megyei polgárőrnapot, még szombatig tart a hulladékért komposzt akció. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Megnyílt a nyíregyházi egészségpont a Városi Stadionban. A hét minden munkanapján elérhetők a lakosság számára a különböző ingyenes szűrővizsgálatok, mondta Nagyné Hermányos Zsuzsanna, a nyíregyházi szociális gondozási és egészségügyi alapellátási központ igazgatója.
11: Első körben kiemelném a csontsűrűség mérést, a másik az ABI mérés, ami a végtagi verőjerek állapotáról ad egyfajta képet, ez a Bokakar Index, és nagyon-nagyon fontos ezeknek az eredménye a kardiovaszkuláris kórképek kockázati tényezői között, és a testközeli labor vizsgálatok széles skálán szerepelnek a mi egészségpontunknál, ami azt jelenti, hogy a klasszikus vércukormérés mellett lehetőség van hemoglobin, hematokrit szintmérésre, koleszterin szintmérésre, tigliczerin szintmérésre, húgysav, INR, és tudunk mérni most már bétaketotest szintet is.
10: Nagy Káló harangot adott otthont a megyei polgárőrnapnak. Az eseményen a társ és együttműködő szervezetek vezetői is részt vettek. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke beszédében kiemelte, a Szabolcs-Szatmár-Beregi Egyesület mind a számadatokat, mind kapcsolatrendszerét, mind pedig vezetési szintjét tekintve példaértékűen működik. Ezért a megye a polgárőrség egyik fellegvárának számít. Hozzátette, a következő időszak egyik fontos feladata az egyesületek működőképességének megőrzése és megerősítése lesz. Elhangzott az is, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 153 polgárőr egyesület, mintegy 5800 polgárőre dolgozik nap mint nap a közbiztonságért. Az eseményen kísérő programok is várták a családokat, különböző bemutatók, vetélkedők, főzőverseny is színesítette a napot, olvasható az Országos Polgárőr Szövetség közösségi oldalán. zajlik a hulladékért komposztot akció. A Nyíregyházi Önkormányzat és az EAK Nonprofit Kft. Közös kezdeményezése még szombatig tart. A lakosság a Nyíregyházi és Mátészalkai hulladékudvarokban leadott, elkülönítetten gyűjtött hulladékért cserébe komposztot kaphat. További részletek az eak.hu oldalon. Napos, változóan felhős időnk van, Nyíregyháza környékén a hőmérséklet 18 fokon tetőzik. A légmozgás mérsékelt marad, csapadék szórványosan előfordulhat. A folytatásban csütörtökön és pénteken marad a hűvösebb 17-18 fokos időjárás. A hétvégén azonban csökken a felhőzet, fokozatosan melegszik a levegő, és a jövő hét első napjaiban már ismét 23-24 fok valószínű térségünkben. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 4 óra után járunk 1 perccel, a közlekedés figyelmünk fókuszában, ma is várom üzeneteit. Fókuszban a közlekedés, az útakadályok, 33-33-103-9. Simi Weinhausszal indítjuk az órát. Néha a semmiből feltámadó erős oldalszélre számítania kell, óvatosan.

0: Kösd be a biztonsági övet és tartsd be a sebességhatárokat.
1: A csúcsforgalomban lazítsunk együtt a 90-es és 2000-es évek slágereivel.
0: Változatosan.
1: Délután is 103.9 Best FM.
2: Széllel szemben By Alex dala, ugye? Milyen jó kis dalocska volt ez. Tapasztalhatjuk ezt kint a közlekedésben. Egyébként pedig ne feledje a biztonsági övet, jó? A biztonsági rendszerek használata továbbra is nagyon fontos. Én azért most már kapcsolnék lámpát, és nézzük, hogy mivel számolhat az utakon. Végre az Orosi úton a munkálatok zömét letudták, ugye a múlt héten vágták fel a kopóréteget, és most már helyén a friss aszfalt, de azért óvatosan. A Korányi Frigyes-Kemecsei út, Sóstói út egy részét felújították, a táblák egyelőre kint egy 30-as korlátozásra számoljon. A Bocskai utcán ma is készülnünk kell a közműfedlapok szintbehelyezési munkálataira. És egy újabb korlátozás, méghozzá Salamon-Bokornál. Forgalomkorlátozás van érvényben a Salamon-Bokor egy szakaszán a Tiszavasvári út korszerűsítési munkálatok miatt 3,5 tonnánál nehezebb járműveknek behajtani. Tilos egyébként pedig útszűkületre is számítania kell. Ennyit hirtelen, aztán majd kiegészítem, remélem ön is megteszi, hogy szól, ha lát valamit 33-33-103-9-et. Move mindjárt, Get Serious. Van bekészítve, vegyünk nagy levegőt, de miért? Ez már csak 10 percben Szakács Tiborral, Dr. Móri Gyulával.

0: Nincs jobb annál, amikor újra együtt a család.
1: Közben szólnak a 90-es és 2000-es évek slágerei. Változatosan. Délután is 103.9 Best FM.
2: Salamával dudolózhatunk az előző néhány percben, és már is érkezik a Csak 10 perc, egészségünket támogatva Szakács Tiborral, Dr. Móri Gyulával friss levegő. Legalábbis a téma ez, hogy vegyünk levegőt, de miért? Hát ide jönnek majd kutatási eredmények. Én azt gondolom, mindenkinek érdemes figyelni, hát a jó és a friss levegő, tudjuk, hogy jótékony hatással van, úgyhogy biztos érkeznek ide érdekes kiegészítések majd. Én pedig kiegészítem az útinfókat, távhővezetéket cserélnek a Vörösmarty térnél, a szakemberek várhatóan a hét végéig dolgoznak itt egyébként, szerencsés helyen, a zöld terület alatt kellett kicserélni ezt, így nincsenek emiatt forgalmi akadályok. Aztán kerékpár tárolót alakítottak ki, ez nagyon jól hangzik, ez ott az állomás téren van, úgyhogy ha bringával megy, akkor most már le tudja láncolni gond nélkül, hogy hát ne kelljen lába. És még egy parkoló, ez már az autósoknak, mozgáskorlátozott parkolóhelyeket alakítottak ki a Besenyei téren, ezt is használjuk egészséggel, és várom észrevételeit. 33 33 303, ez pedig a Csak 10 perc.
3: Csak 10 perc.
4: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, Dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
5: Csak 10 perc. Szűnni nem akaró tisztelettel és szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. 10 percre megint feltartanám a füleiket, és a kedves vendégem is, Dr. Móri Gyulával beszélgetek. Ma Csak 10 perc rovat indul, egy Szakács Tibor vagyok. Szeretnék egy gyakorlattal indítani, doktor úr.
6: Csináljuk.
5: Jó? Oké, rendben. Az lenne a kérésem, hogy ülsz különben? Most ülsz, ugye?
6: Hát ez egyre való, hogy...
5: Kezed, lábad lóg, ugye? Tehát nem kapálózom.
6: A ülésnél az a lényeg, hogy lehet...
5: Nyugodjunk meg. Semmi gond. Nyugodjunk meg. Oké. Egy nagy levegőt, jó? Egyszer csináljuk háromra együtt, jó? Egy, kettő, három. Beszív.
7: Entart.
5: És kifolyt. Ha ezt ismételgeted úgy, hogy a kifújás hosszabb időtartamot vegyen igénybe, akkor picit mindig nyugszol. Ez válasz lehet azoknak a hallgatóknak, akik azt szokták mondani, hogy hirtelen nem tudok mit kezdeni, egy hirtelen jött ilyen, mit tudom, idegeskedéssel vagy valamivel. Lehet ezt csinálni, hogy a beszívás és a kifújásnak a időtartamának az arányának a módosításával lehet különben stumfolni magunkat, tehát felpörgetni magunkat, meg nyugtatni is lehet magunkat. Úgyhogy...
6: Segíthetek egy picit még ehhez.
5: Tedd meg.
6: Ha ezt úgy, van létezik ez a meghatározás, hogy fiziológiás vagy nyugtató sóhaj. Nagyon-nagyon hasonló, csak van egy pici plusz benne, és ez a hatékonyságot többszörösére növeli. Tehát televeszed a levegővel a tüdődet, majd még ráveszel még egy picit, amennyit tök teljes maximumit tudsz, tehát belégzés,

0: És ugye, amikor mi ott vagyunk a feleségemmel, családdal, barátokkal, stb., akkor mindenki érezhetően szokta azt mondani egy bizonyos idő után, 2-3-4 nap után, hogy gyerekek, tényleg, tehát sokkal energikusabb vagyok, teljesen más a tüdőm. Olyan, mint hogy picit kitisztultam volna.
1: Igen, tehát az, hogy hol veszel levegőt, akkor most már értem. Két szempontból is, ugye a hol. Nem mindegy, hogy szádon keresztül veszel, vagy orrodon keresztül. Mindenképpen javaslom az orron keresztül levegővétel. És hogy hol vagy, amikor levegőt veszel, na ez is rengeteget számít. Szerinted melyik a legjobb minőségű levegő?
0: Hát amit beszívok.
1: Értem, hogyha hozzájutsz, az a legjobb. De,
0: én azt gondolom,
1: ha most tudományos kísérletet végeznék, akkor milyen tisztaságú levegőnek van a legpozitívabb hatása az
0: ember? Én szerintem legyen erdős környezet, ami tulajdonképpen szűri az egészet, és ott, amikor az erdő kölelésében tényleg az ember távol ezektől.
1: Jó, de várj. Mi van akkor, ha én laboratóriumban kristálytiszta levegőt állítok elő neked, amiben tényleg semmi nincsen?
0: Szerintem az
1: semmi
0: nem jó.
1: Nem tud rá. Szerintem nem jó. Így van, és teljesen igazad van. Tehát én meg voltam róla győződve, hogy minél jobb szűrő, minél mindent kiszűrni, akkor kapjuk a legjobb minőségű levegőt, ez nem igaz.
0: Érdekes, hogy a víz esetében, amikor arról beszéltünk, és akkor mondtad, hogy a rendszer a nem mindegy, ugye ezek a fordított ozmózis rendszerű. Uh-huh. Viszont én az elején féltem ettől, mert mondom, én nem szeretek nagyon tisztán élni. Már most a szó nem a legszorosabb értelmében. Most jó, most komolytalannak veszel. De nem az, hanem az, hogy mondom, úristen, mindent kicsapunk ebből az egészből, és a víz esetében viszont én azt tudom mondani, hosszú hónapok tapasztalata után, az egyik barátom különben pont ezzel foglalkozik, és én vásároltunk tőle ide be a rádióba egy ilyen rendszert, és hogy mi nagyon szeretjük, mi sokkal több vizet iszunk. Nekünk teljesen, hogy mondjam, pozitív élményünk van ezzel kapcsolatban. A vízzel kapcsolatban teljesen más, mint a levegő szűréssel kapcsolatban a véleményem. Én szerintem különben a levegőt azt nem szabad teljes mértékben így, hogy mondjam, abszolút
1: a vízzel is lényeges, hogy valahonnan az ásványanyagot pótold vissza, tehát ugye ott az a lenne.
0: Hát ezt ezek a gépek megcsinálják, persze.
1: Jó. Na, akkor a következő dolgot szeretném elmondani, vagy inkább megmutatni. Az általam legjobbnak hitt laborban előállított teljesen steril levegőben nincsenek benne azok az anyagok, amelyek a környezetből jönnek, és amelyek persze nem egy nagyváros smogjára gondolok, hanem egy természetes környezetbe, ahol valóban, jól mondtad, vannak növények. Tehát ezek a növények termelnek speciális anyagokat, amelyeket úgy hívnak, hogy fitoncidok. Ezek antimikrobiális hatások mit jelent ez, hogy a baktériumok ellen, a vírusok ellen és a gombák ellen, és védik a növényeket. Tehát ez a növény azért termeli ezeket az illó vegyületeket, és tolja a levegőbe, hogy megvédje saját magát a baktériumtól, gombáktól és vírusoktól. Uh-huh. Igen ám, csak mint kiderült, ezek bizony az emberi szervezetre is nagyon komoly pozitív hatással vannak, az immunrendszeredben fokozzák az immunrendszer működésének a hatékonyságát, és az idegrendszeredre pedig egy nyugtató, relaxációt hozó hatással vannak. És erre képzeld el, van egy találtam tanulmányt, mert ugye mindig mindent támasszunk alá tanulmányokkal. Létezik, és direkt lassan mondom, hogy mindenki meg tudja jegyezni, hinoki ciprus. Ez Magyarországon beszerezhető a hinoki ciprus egyébként. Megnéztem.
0: Ez micsoda?
1: Ugye, ez egy növény.
0: Növény?
1: Uh-huh. Ez egy növény, ez egy ciprus fa tulajdonképpen, és ami a lényeg, hogy Japánban ebből sok van, és vannak benne erdők. És megfogtak stresszes felsővezetőket, és elvitték őket egy ilyen hinoki ciprus erdőbe. Ott voltak, sétáltak egy napon keresztül, tehát nem hetekig éltek ott, csak egy napig. Közben pedig vért vettek tőlük, és megnézték a vérben lévő különböző immunrendszeri elemeknek a hatékonyságát. És az úgynevezett természetes ölősejtek száma elkezdett folyamatosan emelkedni azon anyagok hatására, amit ezek a fák beengedtek a levegőbe, és amit ezek az emberek belélegeztek. Most, mikor észrevették, hogy ezeknek a nagyon fontos immunrendszer alapelemeknek nő a száma, akkor megnézték, hogy a hatékonyság, hogy mennyire képesek legyőzni az idegen betolakodót, az is nőtt. Tehát

0: nőtt számban és hatékonyságban is ezeknek a természetes ölősejteknek a működése. Hoppá!
1: Most én nézem ezt a növényt. Nekem ez ismerős különben. Hallgatok is,
0: igen, lehet kapni. Ezért igen. Is mondta annyira pontosan meg a nevét.
1: Hogy én nem gondoltam.
0: Ez szerepel a tanulmányban.
1: Igen,
0: hogy... Na most várjál, mert a következő történt. Oké, hát ez lehet valami ilyen-olyan, amolyan hatás. Tehát igazolni kellett, hogy ez ennek az erdei levegőnek a hatása. Elvitték őket egy szállodába ott a környéken, nem engedték ki őket, de a szálloda levegőztető rendszerébe az erdei levegőt pumpálták be. Tehát a fának a fitoncidjai benne voltak. A vérvétel után ugyanazt a hatást látták szóról szóra. Mit akarok ebből kihozni, hogy érdemes úgymond hazavinni ezeket az ilyen típusú fákat, vagy az ilyen típusú anyagokat termelő fákat, ha olyan, és most én nem tudom, hogy kinek mi a belső elgondolása, de akár nagyobb terekben belülre is lehet tenni, és akkor ebben a levegőben élsz, de nyugodtan lehet tenni az udvarodra, és akkor legalább egy nagyon-nagyon pozitív közegben élsz. Tehát a növények egyértelműen hozzáadnak dolgokat a tiszta levegőhöz. És ha szabadban eleget vagy, erdőbe eleget jársz, akkor te is ezt megkapod. Na most, jársz eleget erdőbe?
1: Én most állam bekömmel, igen.
0: Oké. Milyen
1: lehet,
0: gyakran
1: hülye vagyok, Gyula. Hát úgy hetente.
0: Vagy hülye.
1: De nem azért, hanem azért. Ölelgetem a fákat.
0: Igen, én ezt hallottam. Nem, akartam már keresni hozzá tudományos munkát, de még
1: engem az nem érdekel. El. Engem az érdekel, hogy mitől lesz jobb a lelkemnek. És én ezt mérem. Lehet, hogy különben már öregszem meg, hogy majd nagyapaként ilyen Isten őriz, hogy mondjuk valaki rám süsse ezt a bélyeget, de hogy mondjam, szóval én visszakanyarodok mostanában ezekhez a dolgokhoz, amiatt, mert legelőször, amikor komolyan gondoltam ezt is, nem viccet csináltam ebből az egészből, én hajlamos vagyok különben ilyenre, ezt elismerem, de amikor nem látott senki, csak én voltam meg az erdőben ott az a nagy fa, és én megöleltem, jól esett.
0: Na, hát hajrá is csinál, tehát most igazából ezzel semmi baj nincsen. Muszáj még néhány dolgot megemlíteni, mert rendkívül fontos. Egy, hogy nem tudsz minden nap erdőbe menni, nem baj, tudnillik. Azt is megmérte az adott tanulmány, hogy egy ilyen tartós erdőben tartózkodásnak hány napig van hatása.
1: Hány
0: és úgy
1: van?
0: Képzeld el, hogy 7 napig.
1: Hát pont jó, heti egy.
0: Okay. Így van. Tehát már heti eggyel is jó eredményeket tudunk elérni. No, és mindig koncentrálunk az oxigén tartalomra, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nem koncentrálunk a szén-dioxid tartalomra. Tudni? Hiába elég az oxigén egy akármilyen szobában, munkaterületen, ha a szén-dioxid szint megemelkedik, akkor te lassú gondolkodású leszel, fáradt leszel, nyomott leszel. Hát hiába van elég oxigén, ha nincs szellőztetés és felszaporodik a szén-dioxid, az bizony negatív hatással lesz át. Tehát nagyon fontos, érdemes irodákba, főleg ahol ezekben a modernekben nem lehet nyitni az ablakot. Elképesztően fontos szén-dioxid, nem szén-monoxid, hangsúlyozom, szén-dioxid szint mérőt tenni, mert ez tudja azt megmutatni, hogy azért vagy fáradt, mert nincs elég. Most van elég oxigén, de nincs, vagy túl sok a szén-dioxid. És autóvezetésnél, és ezek a modern autóknál ugye nyomkodjuk ezt a gombot, hogy lezárjuk, hogy a külső levegő. Az átlevegő keringetésnél pedig megint az történik, hogy a szén-dioxid szint fölmegy. És borzalmas álmosság és baleset lesz belőle, tehát erre is...
1: Elfáradtott a sofőr.
0: Igen, van, tehát ez nagyon lényeges. Tehát oxigén, szén-dioxid, és a növények áldásos, gyönyörűséges védő hatása.
1: Szuper. Holnap folytassuk, hogy milyen témával ki fog derülni. Tartsanak holnap is velünk, jó? És doktor, köszönjük szépen mára, csak 10 perc.hu-n keresztül hallgassák vissza az adásokat. Köszönjük a hallgatóknak. Szia, doktor úr!
0: Szervusztok!
2: Csak 10 perc.
3: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.

0: Hallgatónk jelenti az utakról.
1: És akkor jöjjenek az üzenetek. Szemfüles hallgatóink ma is elküldték az üzeneteiket. Például Mária Pócsról jött az első. A Kossuth utcán, ott a sportpályánál dolgozik az MFE. Debreceni út, Kígyó utca, itt a stop táblát figyelgetik a rendőrök. Én nagyon figyelnék a téglási 60-asnál, és az elkerülőn ott a 35-ös becsatlakozásánál is, azért óvatosan. Ennyit üzeneteink felől, a stop táblákra, a piros lámpákra és persze a sebességmutatóra nagyon figyeljünk is, csak óvatosan. George Michael jön, hogy legyen mi dúdolni az autóban az Amazing után, majd Berkes Olivér csatlakozik, volt, ami volt, és nézzük, hogy mennyi a benzin.

0: megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Hangya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Friss hírek mindjárt Andristól itt a Best FM-en, mi megnézzük az üzemanyag árakat. Jó hírek, hogy legalább a stagnálás útján maradhatunk, nem változik sem a benzin, sem a gázolaj ára. Így érdemes számolni, kalkulálni a hazaútban, hogy nem kell többet fizetni, mint tegnap. A 95-ös 636, a gázolaj 709 forint literenkénti árával kalkulálhatja a tankolását. 101 dollárra erősödött a Brent olaj. Ez a tegnapi zuhanást, a csökkenést követően azért újra felfelé mutat, 3 dollár az erősödése. A forint az most egy kicsit rosszabbul teljesít, 319 forintra csökkent az értéke az USA dollárral szemben, itt közel 5 forint a visszalépés, hát remélem a tendencia ez csak átmenetinek mondható, hát így legyen, bízom benne, hol tankoljak.hu. Itt vannak még kiegészítések, de tudja, ha történik valami, akkor beszélünk róla. 5 órakor a hírek után pedig hát beszélgetünk tovább, például az északi temetőben a parkolási rendszer megváltozott, erről beszéltünk már rengeteget, elkészültek a változások, hozom mindjárt a részleteket.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
3: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
2: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
3: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
2: Nyírkem, az egészséges kert titka.
4: Ha már bűnbe esel, legalább legyen finom. Válaszd a Pizza Mafiát. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
5: Ha polikarbonát, akkor Kelet Szolár. Óriási választék, hihetetlen árak, akár házhoz szállítással. Kelet Szolár. Nyíregyháza, Kálói út 71. keletszolar.hu.
6: A sikeres vállalkozás kulcsa a folyamatos megújulás. Tedd láthatóvá az elmúlt 3 év fejlesztéseit és növeld céged piaci értékét. Várja jelentkezésed az Észak-Alföld Innovátora 2026 díj. Jelentkezz szeptember 30-áig az innovációészakalföld.hu oldalon.
7: A konkurensodat már ismerik. Téged még nem?
8: Ezen könnyen lehet változtatni. Rádió Reklám Nyíregyháza. .hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
9: Folytatódik a Deák Ferenc Akadémia. Lengyelországban gyakorlatoztak az egyenruhások, beléptünk a csillagászati őszbe. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Idén ősszel is folytatódik a Deák Ferenc Akadémia Egyesület előadás sorozata. Ezúttal az 1956-os forradalom és szabadságharc 75. évfordulója előtt tisztelegnek. A 32. előadás sorozat október 1-én kezdődik. Az első alkalom témája 56 nemzetközi háttere lesz. Az előadó Romsics Ignác történész, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja. Az előadásoknak a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár konferencia terme ad otthont. További részletek a nyíregyháza.hu oldalon. Nemzetközi gyakorlaton az egyenruhások több hónapos felkészülést követően megérkeztek Lengyelországba az MH II. Vitéz Battaljantal területvédelmi ezred tartalékos katonái, írja a honvédelem.hu. Az 5. Vitéz Farkas Gyula területvédelmi zászlóalj állománya a nyíregyházi Damjanics laktanyából indult útnak. Meghívásra vesznek részt egy 10 napos nemzetközi gyakorlaton Lengyelországban. A katonák őrzés, védelmi és járőr feladatokon, különböző harcászati feladatokon vesznek részt, a kiképzés zárásaként pedig kötelékben végrehajtott lőgyakorlaton is bizonyíthatnak. A cél, hogy a tartalékosok ne csak a hazai kiképzési környezetben, hanem idegen helyen más nemzet katonáival együttműködve is helytálljanak. Hivatalosan is búcsút inthetünk a nyárnak, ma hajnalban beköszöntött a csillagászati ősz. Elérkezett az őszi napi egyenlőség, amikor a világ szinte minden pontján közel azonos hosszúságú a nappal és az éjszaka. Innentől az északi féltekén egyre rövidebbek lesznek a nappalok, mondta rádiónak Nagyváradi László csillagász.
10: A Föld tengelyferdesség egy olyan szögben áll, amikor a hosszúsági körök, a délkörök, a meridiánok, azok egybeesnek ugye a forgástengelye. Tehát így az árnyékos oldal és a megvilágított oldal derékszögben metsződik. Ez azt jelenti, hogy az eszkimóktól a bushmanokig mindenkinek azon a napon 12 óra a nappal és 12 óra az éjszaka. Véget ér az északi féltekén a nyár. A napsugarak hajlásszöge alacsonyabb. Ilyenkor megindul a nap a déli félteke irányába, és ott ugye tavasz van, és aztán mennek a nyárba.
9: És most néhány szó az időjárásról. Napos, változóan felhős időnk van, Nyíregyháza környékén a hőmérséklet 18 fokon tetőzik. A légmozgás mérsékelt marad, csapadék szórványosan előfordulhat. A folytatásban csütörtökön és pénteken marad a hűvösebb 17-18 fokos időjárás. A hétvégén azonban csökken a felhőzet, fokozatosan melegszik a levegő, és a jövő hét első napjaiban már ismét 23-24 fok valószínű térségünkben. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 5 óra után járunk egészen 4 perccel, ez a Best FM, Dékel István vagyok, és hát köszönöm, hogy most is velem tartanak. A friss híreket pedig majd Andristól a következő órában újra meghallgathatjuk, illetve tájékozódhatunk tovább. Kezdjünk Jamiroquai dalával, és nézzük a temetői változásokat. Fókuszban a parkolás.

And Vogue az elkövető, méghozzá a Free Your Mind című dallal, aztán pedig egy átirat, a Hold dala érkezik. Az Álmok Futók átiratát Lótfi Begin, Áksi Attila és Dr. Béres triójában és Kozsó éneklésével hallgathatjuk meg. Nagyon ritka ilyet mondani, hogy benne van az eredeti hang is, úgyhogy jönnek a lendületes percek a folytatásban is. Temetői parkolási rendszer. Beszéltünk már erről, hogy megváltozik itt a parkolási rend, méghozzá azért kellett ezen változtatni, mert nagyon nehézkes volt a ki is bejutás. Ez pedig a frekventáltabb időszakokban problémát okoz, mert valahogy nem gördülékeny a rendszer, és hát vették a példát, a jó példát, mondjuk ott a Plázától, vagy a Korzótól. Nyilván onnan kell példálózni, ahol ez jól működik. Az új rendszerre úgy kell számoljon, mint ott, hogy az érkezésnél, a sorompónál átveheti majd a jegyét, melyet meg kell őrizni, így tud behajtani a temetőbe, majd kihajtásnál ezzel a belépővel tudja majd kifizetni az összeget, mely a parkolás egyenértékét képviseli. Úgyhogy nagyjából ezzel kell számolni, egyébként ahogy mondtam, erről rengeteget beszéltünk, már minden kiegészítés most a nyíregyháza.hu-n érhető el. Jön a Hold dala Lótfi Begijékkel, Kid Rockkal, Junikkal, folytatjuk a Füstláng nélkül is itt velünk.

Ők voltak a Soul to Soul, akit hallottunk, akire járhatott a lábunk, a róka vakcinázás pedig újra témaként érkezik, mert erre azért készülni kell azért, mert ilyenkor legeltetési tilalom és ebzárlat is van. A fontosságát azért tudjuk, nem mindenhol olyan szigorúak a szabályok a veszettséggel szemben, illetve az intézkedések, mint nálunk. Ezért ilyenkor, az ilyen időszakban fokozottan figyelni kell a vadak mozgására, akik behordozhatják a megbetegedéseket, a kórokozókat, gondolom,

0: akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Hangya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shift-et akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Krisztál és a Vigyázz dráma után már a holnapra készülünk a kis péntekben is. Érezzük már az ősz jeleit. 7 fok mindösszesen, melyet remélhetünk majd a reggel perceiben. Ez már egy kabát, ez már egy sapka. Számítson tehát erre. Egyébként déli, délnyugati a széllel számoljon. Jön még egy utolsó hullám, mely majd melegebb légtömegekkel érkezik. 18 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszál a kezdetben. Erősen felhős, aztán pedig borult idővel kell készülni nagyjából. Délután 2-től pedig akármikor jöhet az eső. Legvalószínűbb, hogy 19 óra környékén esik, akkor 50% feletti valószínűséggel számolnunk kell erre, úgyhogy a délutánban érdekes az ernyő. Ide a kalendárium, 24-ére Gellért és Mercedes ünnepel, jó ünneplést, boldog névnapot kívánok mindenkinek, és már is jön Prince, aztán pedig itt van az Ira Mafia mellettem, dala is mindjárt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Hú, hát elég kemény volt ez a délután, mindenkinek jó pihenést kívánok majd, a jól megérdemelt pihenésemet pedig én is a következő percektől már kiveszem. Mindenkinek tartalmas legyen ez a mai délután, azt kívánom, és remélem, hogy holnap újra találkozunk a csütörtök délutánban is, itt a Best FM-en, 103.9, ne feledje, 2-től. Dékán István vagyok, viszont hallásra.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
3: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
2: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
3: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogassa.hu oldalon.
2: Nyírkem, az egészséges kerttitka.
4: Ha elmúltál 5 éves és szeretsz mozogni, most figyelj! Vízilabda, úszás, aquafitness az Aqua SC-nél. Tanulj a legjobbaktól, jelentkezz induló csoportjainkba. Várunk az új városi úszodában. Aqua SC.
5: Tartozz közénk te is.
6: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mire eldöntöd, mit főz, már rendelhettél volna. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
7: A konkurensodat már ismerik. Téged még nem.
8: Ezen könnyen lehet változtatni. Rádió Reklám Nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
9: Megemlékezést tartanak Nyíregyházán. Új CT-berendezés állt munkába Kisvárdán, még 80 talpon a kupában. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok. Ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Tiszteletadás a Nemzeti Gyásznapon. Nyíregyháza önkormányzata megemlékezést szervez október 6-án 11 órától az aradi vértanúk tiszteletére. A Tompa Mihály utcán a Damjanics szobornál tartják az eseményt. A megemlékezés ökumenikus szolgálattal kezdődik, emlékező beszédet Jászai Menyhért alpolgármester mond. Felcsendülnek 48-as katonadalok a fegyveres erők és rendvédelmi szervek nyugdíjas klubjának Honvéd népdalköre előadásában. A megemlékezés koszorúzással zárul, olvasható a város honlapján. Új CT segíti a betegellátást a Kisvárdai Szent Damján görögkatolikus kórházban. A berendezést a közelmúltban üzemelték be és már munkába is állt. Az intézmény közölte, a 128 szeletes CT olyan modern képalkotó technológiával működik, amely részletgazdagabb képek készítésében segíti az orvosokat a pontosabb diagnózis felállításában. A vizsgálatok emellett gyorsabbak lehetnek, és a testet érő sugárterhelés is alacsonyabb a felvételek készítésénél, mint a korábbi készülékeknél. Elkészült a Vármegyei Kupa harmadik fordulójának párosítása. Az MLS Szabolcs-Szatmár-Berek területi igazgatóság tájékoztatása szerint még 8 csapat érdekelt a megmérettetésben. A harmadik fordulót október 7-én tartják. A sorsolás alapján Nyírbátor, Vásárosnamény, Nagyecsed, Nagydobos, Ajakcsenger és Nyírkarász Sínyő mérkőzéseket rendeznek majd. Fontos, hogy a továbbjutás most is egy mérkőzésen dől el. Ha 90 perc után döntetlen az állás, akkor az alacsonyabb osztályú csapat jut tovább. Ha azonos osztályúak az együttesek, akkor 11-es párbaj dönt a továbbjutásról. Zajlik a hulladékért komposztot akció. A Nyíregyházi Önkormányzat és az EAK Nonprofit Kft. Közös kezdeményezése még szombatig tart. A lakosság a Nyíregyházi és Mátészalkai hulladékudvarokban leadott, elkülönítetten gyűjtött hulladékért cserébe komposztot kaphat. További részletek az eak.hu oldalon. Napos, változóan felhős időnk van, Nyíregyháza környékén a hőmérséklet 18 fokon tetőzik. A légmozgás mérsékelt marad, csapadék szórványosan előfordulhat. A folytatásban csütörtökön és pénteken marad a hűvösebb 17-18 fokos időjárás. A hétvégén azonban csökken a felhőzet, fokozatosan melegszik a levegő, és a jövő hét első napjaiban már ismét 23-24 fok valószínű térségünkben. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Megnyílt a nyíregyházi egészségpont. Megtartották a megyei polgárőrnapot. Még szombatig tart a hulladékért komposzt akció. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Megnyílt a nyíregyházi egészségpont a Városi Stadionban. A hét minden munkanapján elérhetők a lakosság számára a különböző ingyenes szűrővizsgálatok, mondta Nagyné Hermányos Zsuzsanna, a nyíregyházi szociális gondozási és egészségügyi alapellátási központ igazgatója.
2: Első körben kiemelném a csontsűrűség mérést, a másik az ABI mérés, ami a végtagi verőjerek állapotáról ad egyfajta képet, ez a Bokakar Index, és nagyon-nagyon fontos ezeknek az eredménye a kardiovaszkuláris kórképek kockázati tényezői között, és a testközeli labor vizsgálatok széles skálán szerepelnek a mi egészségpontunknál, ami azt jelenti, hogy a klasszikus vércukormérés mellett lehetőség van hemoglobin, hematokrit szintmérésre, koleszterin szintmérésre, tigliczerin szintmérésre, húgysav, INR, és tudunk mérni most már bétaketotest szintet is.
1: Nagy Káló harangot adott otthont a megyei polgárőrnapnak. Az eseményen a társ és együttműködő szervezetek vezetői is részt vettek. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke beszédében kiemelte, a Szabolcs-Szatmár-Beregi Egyesület mind a számadatokat, mind kapcsolatrendszerét, mind pedig vezetési szintjét tekintve példaértékűen működik. Ezért a megye a polgárőrség egyik fellegvárának számít. Hozzátette, a következő időszak egyik fontos feladata az egyesületek működőképességének megőrzése és megerősítése lesz. Elhangzott az is, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 153 polgárőr egyesület, mintegy 5800 polgárőre dolgozik nap mint nap a közbiztonságért. Az eseményen kísérő programok is várták a családokat, különböző bemutatók, vetélkedők, főzőverseny is színesítette a napot, olvasható az Országos Polgárőr Szövetség közösségi oldalán. Zajlik a hulladékért komposztot akció. A Nyíregyházi Önkormányzat és az EAK Nonprofit Kft. Közös kezdeményezése még szombatig tart. A lakosság a nyíregyházi és Mátészalkai hulladékudvarokban leadott, elkülönítetten gyűjtött hulladékért cserébe komposztot kaphat. További részletek az eak.hu oldalon. Csendes, részben felhős éjszaka előtt állunk, a hőmérséklet hajnalra Nyíregyházán 6 fokig hűl le. Holnap csütörtökön hűvös idő várható, délután 17 fokos csúcsértékkel és kevés napsütéssel. Pénteken még marad a 18 fokos maximum, de a hétvégétől már gyors felmelegedés kezdődik. A jövő hét elején pedig visszatér a kellemes napsütéses kora őszi idő 23-24 fokos értékekkel. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

Életünk legjobb zenéi a Night Shift-ben szólnak. Ez a 103.9 Best FM. A lemezjátszóknál.

0: creation.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Folytatódik a Deák Ferenc Akadémia. Lengyelországban gyakorlatoztak az egyenruhások, beléptünk a csillagászati őszbe. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Idén ősszel is folytatódik a Deák Ferenc Akadémia Egyesület előadás sorozata. Ezúttal az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója előtt tisztelegnek. A 32. előadás sorozat október 1-én kezdődik. Az első alkalom témája 56 nemzetközi háttere lesz. Az előadó Romsics Ignác történész, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja. Az előadásoknak a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár konferencia terme ad otthont. További részletek a nyíregyháza.hu oldalon. Nemzetközi gyakorlaton az egyenruhások több hónapos felkészülést követően megérkeztek Lengyelországba az MH II. Vitéz Battaljantal területvédelmi ezred tartalékos katonái, írja a honvédelem.hu. Az 5. Vitéz Farkas Gyula területvédelmi zászlóalj állománya a nyíregyházi Damjanics laktanyából indult útnak. Meghívásra vesznek részt egy 10 napos nemzetközi gyakorlaton Lengyelországban. A katonák őrzés, védelmi és járőr feladatokon, különböző harcászati feladatokon vesznek részt, a kiképzés zárásaként pedig kötelékben végrehajtott lőgyakorlaton is bizonyíthatnak. A cél, hogy a tartalékosok ne csak a hazai kiképzési környezetben, hanem idegen helyen más nemzet katonáival együttműködve is helytálljanak. Hivatalosan is búcsút inthetünk a nyárnak, ma hajnalban beköszöntött a csillagászati ősz. Elérkezett az őszi napi egyenlőség, amikor a világ szinte minden pontján közel azonos hosszúságú a nappal és az éjszaka. Innentől az északi féltekén egyre rövidebbek lesznek a nappalok, mondta rádiónak Nagyváradi László csillagász.
3: A Föld tengelyfedettség egy olyan szögben áll, amikor a hosszúsági körök, a délkörök, a meridiánok, azok egybeesnek ugye a forgástengelye. Tehát így az árnyékos oldal és a megvilágított oldal derékszögben metsződik. Ez azt jelenti, hogy az eszkimóktól a busmanokig mindenkinek azon a napon 12 óra a nappal és 12 óra az éjszaka. Véget ér az északi féltekén a nyár. A napsugarak hajlásszöge alacsonyabb. Ilyenkor megindul a nap a déli félteke irányába, és ott ugye tavasz van, és aztán mennek a nyárba.
2: És most néhány szó az időjárásról. Csendes, részben felhős éjszaka előtt állunk, a hőmérséklet hajnalra Nyíregyházán 6 fokig hűl le. Holnap csütörtökön hűvös idő várható, délután 17 fokos csúcsértékkel és kevés napsütéssel. Pénteken még marad a 18 fokos maximum, de a hétvégétől már gyors felmelegedés kezdődik. A jövő hét elején pedig visszatér a kellemes napsütéses kora őszi idő 23-24 fokos értékekkel. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy új...

0: Csak hogy jó kedved legyen.
1: Ez a Best FM.
2: Nekem a régi az ugyanolyan én, neked a műanyag az ugyanaz a

0: hivatottabbak. A legújabbak.
1: Best FM.
2: Lejátszuk a legújabb,
1: a legismertebb,
2: a legszerethetőbb zenéket.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.
4: Just something about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

0: Otthon van, minden otthon van. Ez a Best FM. A Best FM.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szépen.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Megemlékezést tartanak Nyíregyházán. Új CT-berendezés állt munkába Kisvárdán, még 80 talpon a kupában. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok. Ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Tiszteletadás a Nemzeti Gyásznapon. Nyíregyháza önkormányzata megemlékezést szervez október 6-án 11 órától az aradi vértanúk tiszteletére. A Tompa Mihály utcán a Damjanics szobornál tartják az eseményt. A megemlékezés ökumenikus szolgálattal kezdődik, emlékező beszédet Jászai Menyhért alpolgármester mond. Felcsendülnek 48-as katonadalok a fegyveres erők és rendvédelmi szervek nyugdíjas klubjának Honvéd népdalköre előadásában. A megemlékezés koszorúzással zárul, olvasható a város honlapján. Új CT segíti a betegellátást a kisvárdai Szent Damján görögkatolikus kórházban. A berendezést a közelmúltban üzemelték be és már munkába is állt. Az intézmény közölte, a 128 szeletes CT olyan modern képalkotó technológiával működik, amely részletgazdagabb képek készítésében segíti az orvosokat a pontosabb diagnózis felállításában. A vizsgálatok emellett gyorsabbak lehetnek, és a testet érő sugárterhelés is alacsonyabb a felvételek készítésénél, mint a korábbi készülékeknél. Elkészült a Vármegyei Kupa harmadik fordulójának párosítása. Az MLS Szabolcs-Szatmár-Berek területi igazgatóság tájékoztatása szerint még 8 csapat érdekelt a megmérettetésben. A harmadik fordulót október 7-én tartják. A sorsolás alapján Nyírbátor, Vásárosnamény, Nagyecsed, Nagydobos, Ajakcsenger és Nyírkarász Sínyő mérkőzéseket rendeznek majd. Fontos, hogy a továbbjutás most is egy mérkőzésen dől el. Ha a 90 perc után döntetlen az állás, akkor az alacsonyabb osztályú csapat jut tovább. Ha azonos osztályúak az együttesek, akkor 11-es párbaj dönt a továbbjutásról. Zajlik a hulladékért komposztot akció. A Nyíregyházi Önkormányzat és az EAK Nonprofit Kft. Közös kezdeményezése még szombatig tart. A lakosság a Nyíregyházi és Mátészalkai hulladékudvarokban leadott, elkülönítetten gyűjtött hulladékért cserébe komposztot kaphat. További részletek az eak.hu oldalon. Csendes, részben felhős éjszaka előtt állunk, a hőmérséklet hajnalra Nyíregyházán 6 fokig hűl le. Holnap csütörtökön hűvös idő várható, délután 17 fokos csúcsértékkel és kevés napsütéssel. Pénteken még marad a 18 fokos maximum, de a hétvégétől már gyors felmelegedés kezdődik, a jövő hét elején pedig visszatér a kellemes napsütéses kora őszi idő 23-24 fokos értékekkel. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó, minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet. A Best FM, a Best FM ott van veled.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Megnyílt a nyíregyházi egészségpont, megtartották a megyei polgárőrnapot, még szombatig tart a hulladékért komposzt akció. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Megnyílt a nyíregyházi egészségpont a Városi Stadionban. A hét minden munkanapján elérhetők a lakosság számára a különböző ingyenes szűrővizsgálatok, mondta Nagynéh Hermányos Zsuzsanna, a nyíregyházi szociális gondozási és egészségügyi alapellátási központ igazgatója.
3: Első körben kiemelném a csontsűrűség mérést, a másik az ABI mérés, ami a végtagi verőérek állapotáról ad egyfajta képet, ez a Bokakar Index, és nagyon-nagyon fontos ezeknek az eredménye a kardiovaszkuláris kórképek kockázati tényezői között, és a testközeli labor vizsgálatok széles skálán szerepelnek a mi egészségpontunknál, ami azt jelenti, hogy a klasszikus vércukormérés mellett lehetőség van hemoglobin, hematokrit szintmérésre, koleszterin szintmérésre, triglicerin szintmérésre, húgsav, INR, és tudunk mérni most már bétaketotest szintet is.
2: Nagy Káló harangot adott otthont a megyei polgárőrnapnak. Az eseményen a társ és együttműködő szervezetek vezetői is részt vettek. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke beszédében kiemelte, a Szabolcs-Szatmár-Beregi Egyesület mind a számadatokat, mind kapcsolatrendszerét, mind pedig vezetési szintjét tekintve példaértékűen működik. Ezért a megye a polgárőrség egyik fellegvárának számít. Hozzátette, a következő időszak egyik fontos feladata az egyesületek működőképességének megőrzése és megerősítése lesz. Elhangzott az is, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 153 polgárőr egyesület, mintegy 5800 polgárőre dolgozik nap mint nap a közbiztonságért. Az eseményen kísérő programok is várták a családokat, különböző bemutatók, vetélkedők, főzőverseny is színesítette a napot, olvasható az Országos Polgárőr Szövetség közösségi oldalán. Zajlik a hulladékért komposztot akció. A Nyíregyházi Önkormányzat és az EAK Nonprofit Kft. Közös kezdeményezése még szombatig tart. A lakosság a nyíregyházi és Mátészalkai hulladékudvarokban leadott, elkülönítetten gyűjtött hulladékért cserébe komposztot kaphat. További részletek az eak.hu oldalon. Csendes, részben felhős éjszaka előtt állunk, a hőmérséklet hajnalra Nyíregyházán 6 fokig hűl le. Holnap csütörtökön hűvös idő várható, délután 17 fokos csúcsértékkel és kevés napsütéssel. Pénteken még marad a 18 fokos maximum, de a hétvégétől már gyors felmelegedés kezdődik. A jövő hét elején pedig visszatér a kellemes napsütéses kora őszi idő 23-24 fokos értékekkel. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem ez jó sokáig így lesz még.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM, a legjobb zenék.

0: Nem vagy egyedül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM!

Best FM. Élvezd minden percét.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebben is szólnak, úgyhogy nagyon mintha nekem volna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.

nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. I don't eat up or bring me what I need, so why are we losing time? Igen, mindenből a legjobbat.

A te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

mindenből a legjobbat adjuk. Pedig senki sem.

0: nagyon jól vesztem, egészen a Veszterházot hallgatom.
1: Hát úgy közben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgy is haza találsz. Egyszer majd úgy is haza találsz.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet. A Best FM, a Best FM ott van veled.

0: A te zenéd, a te rádiód. Best FM.
1: Best FM.
2: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, úgy, amilyen más most.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy nagyon nekem volna mindig a beszefem.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesz még.